90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A Best FM minden pillanatban velük vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Harmadfokú vízkorlátozás jöhet a kritikus térségekben, elkezdődött az albérletdömping, Kárpátalján is gyűjtik a búzát a rászorulóknak, Villányi Eszter vagyok. Harmadfokú vízkorlátozást rendelhetnek el azokban a térségekben, ahol veszélybe kerülhet az ivóvízellátás. Magyar Péter miniszterelnök közölte, a döntést a védelmi munkacsoport hozta meg a tartós aszály és a Duna további apadása miatt. A korlátozás idején minden nem létfontosságú vízfelhasználást vissza kell fogni. A miniszterelnök tegnap ismét energia és víztakarékosságra szólított. Azt kérte, hogy a következő napokban ne locsoljanak, mosanak autót és töltsenek medencét ivóvízzel. Elindult a roham az albérletek után. A felsőoktatási ponthatárok kihirdetését követő hetekben sokan keresnek lakást. Érdemes lakásbérleti szerződést kötni, a havilagbér kifizetését pedig dokumentálni. Emellett van néhány szabály, amire figyelni kell, ha lakást adunk ki, mondta rádiónknak Linzmeier Szilvia, az adóhatóság kommunikációs főosztályának vezetője.
2: A magánszemélyeknek a lakáskiadáshoz nem kell adószámot kiváltani, viszont kettő dologra figyelniük kell az adózással kapcsolatosan. Az egyik az az, hogy negyedévente adóelőleget kell fizetni, a másik pedig az, hogy majd az éves SZIA bevallásban kell elszámolni. Az adó mértéke az 15%, és legközelebb, ha valaki most adja bérbe az ingatlanát, akkor majd jövőre, május 20-áig a személyi jövedelemadó bevallásában kell ezt feltüntetni, és ha még marad fizetendő adója, akkor az befizetnie.
1: Közelebb került az 50 éves HÉV szerelvények cseréje. Megalakult az Országos Közlekedés Szervező és Magyar Vonatflotta ZRT, így még idén kiírhatják az új HÉV-ek és 35 Intercity kocsi beszerzésére vonatkozó tendereket. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint az új szervezetek feladata az is, hogy összehangolják a vasúti és buszközlekedést, valamint egységes utastájékoztatási és tarifarendszert alakítsanak ki. Több mint 80 tonna búzát gyűjtöttek a rászorulóknak a kárpátaljai gazdák a Magyarok Kenyere programban. A háború okozta nehézségek ellenére 1200 gazda fogott össze. A felajánlással idén is a nagydobrónyi Irgalmas Szamaritánus gyermekotthon támogatják, ahol 170 nehéz sorsú gyermeket nevelnek. Folytatódik a kánikula, sok napsütésre számíthatunk országszerte, csak néhol növekszik meg a felhőzet. Elszórtan lecsaphat egy-egy zápor, zivatar, főképp az északi és a dunántúli középhegység térségében. A szél általában gyenge marad, de néhol megélénkül. 34 és 40 fok között alakulnak a csúcsértékek. A legmelegebb órákban nagyon erős lesz az UV-sugárzás, kerüljék a tűzőnapot. A jövő héten is hőség lesz, fokozódik a meleg.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Új ivóvízvételi pontokat alakítottak ki Fehérváron. Lakcímkártyával ingyen fürödhetünk a városi strandon. Elkezdődött a roham az albérletekért. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Ideiglenes ivókutakat helyeztek ki Székesfehérváron a nagyhőség miatt. A földfeletti tűzcsapokra szerelt kutak a város 6 helyszínén biztosítanak ivóvizet, írja Fehérvíz ZRT közösségi oldala. Elérhetők a Béketéren, a vasútállomás buszkijáratánál, a Prohászka autókár és a Kaszap István utca találkozásánál, a Petőfi Sándor és a Kossuth Lajos utca kereszteződésénél, a Várkörút és a Vataj utca sarkán, a Brunswick óvodánál, valamint a Piac tér és a Liszt Ferenc utca találkozásánál. Ingyenes esti strandolást biztosít a fehérváriaknak a Citarius Soda. Augusztus 3-a és 14-e között hétköznapokon késő délutántól a befogadó képesség erejéig székesfehérvári lakcímkártyával és fényképes igazolvánnyal díjmentesen lehet belépni. Erről közösségi oldalán számolt be Cserpalkovics András. A polgármester azt írta, korábban a Velencei tó és a Balaton közelsége miatt nem volt szükség erre a lehetőségre, most azonban a tó nem jelent valódi alternatívát. A hőségriadó idején a szokásos intézkedéseket is megtették, valamint arra kérnek mindenkit, hogy a nagy melegben figyeljenek egymásra, különösen az idősekre és a gyermekekre. Keddig marad érvényben a harmadfokú hőségriasztás. Figyeljünk a folyadékpótlásra, hogy elkerüljük a kiszáradást. A tartós meleg komolyan megviseli a szervezetet, fejfájást, fáradékonyságot, kimerülést okozhat. Az egyik legveszélyesebb állapot a hőkuta, mondta a rádiónknak Tózsa Péter, a Semmelweis Egyetem családorvosi tanszékének vezetője.
2: Összeomlik a testnek a hőszabályozása, a hőkuta életveszélyes állapot, ami azonnali orvosi ellátást igényel. Ha valakinél felmerül a hőkutának a gyanúja, például zavartá válik, elveszíti az eszméletét, nagyon magas a hőmérséklete, kipirult, azonnal hívjunk mentőt. Amíg azonnal a segítség megérkezik, mindenképp vigyük hűvös helyre, lazítsuk meg a ruházatát, kezdjük meg a hűtését hidegvizes borogatással, ventilátorral, és az eszméletlen ember semmiképpen ne hagyjuk magára, és ne adjunk neki inni.
1: 10. alkalommal tartják a Gondtalan Suli kezdés akciót. Az Albabáscsi Család és Gyermekjóléti Központ egy helyi üzletközponttal ismét tanszergyűjtést szervez, hogy megkönnyítse a szerényebb körülmények között élő, gyermekeket nevelő családok iskola kezdését. Számolt be róla a város oldala. A felajánlásokat augusztus 13-a és 17-e között a kijelölt gyűjtőponton várják, a királyi napok idején pedig a belvárosi faházban is lehet adakozni. Az összegyűjt tanszereket augusztus 20-a után juttatják el a rászorulókhoz. Megújul és kibővül a Csónakázótó szigetén található japán kert. A munkálatok hamarosan indulnak és várhatóan november végéig tartanak, adta hírul a város oldala. A fejlesztés több mint 400 négyzetmétert érint. A tóri kapu megmarad, a jelenlegi burkolatot természetes andezit murva váltja fel, mikrodombokat alakítanak ki, valamint egy 190 négyzetméteres száraz kertet is létrehoznak. Gránit hidak, egy rituális vízmedence, valamint 10 pad is helyet kap, a növényállomány pedig jelentősen bővül. A beruházás végére egy természetközeli japán kert várja a látogatókat. 10. alkalommal tartják a Gondtalan Suli kezdés akciót. Az Albabáscsi Család és Gyermekjóléti Központ egy helyi üzletközponttal ismét tanszergyűjtést szervez, hogy megkönnyítse a szerényebb körülmények között élő, gyermekeket nevelő családok iskola kezdését. Számolt be róla a város oldala. A felajánlásokat augusztus 13-a és 17-e között a kijelölt gyűjtőponton várják, a királyi napok idején pedig a belvárosi faházban is lehet adakozni. Az összegyűjt tanszereket augusztus 20-a után juttatják el a rászorulókhoz. A nyári zárvatartás alatt is elérhetők a legfontosabb könyvtári szolgáltatások. Bár a Vörösmarty Mihály Könyvtár központi könyvtára augusztus 23-áig zárva tart, az olvasóterem hétköznapokon továbbra is fogadja az olvasókat. Itt vissza lehet vinni a lejárt határidejű könyveket, valamint át lehet venni az előre lefoglalt és az érintés után átvehető köteteket. Tájékoztatta az önkormányzati kommunikációs központ. A kölcsönzési határidő telefonon, e-mailben vagy az online felületen továbbra is meghosszabbítható. A Fiókkönyvtárak közösségi oldalaikon könyvajánlókkal segítik a választást. Székesfehérvárra érkezik a Mohács 50 című vándorkiállítás. A Nemzeti Örökség Intézet magyar és angol nyelvű tárlata közérthetően ismerteti a mohácsi csatával kapcsolatos, legújabb régészeti, antropológiai, valamint történettudományi eredményeket, írja a város weboldala. Az érdeklődők megismerhetik az 1526-os mohácsi csata előzményeit, eseményeit, következményeit és emlékezetét. Kiemelt helyet kapnak a mohácsi nemzeti emlékei tömegsírjain végzett feltárások, valamint az 500. évforduló kiemelt programjai és az emlékei megújítása. A tárlat augusztus 13-a és 24-e között a királyi napok idején lesz látható Székesfehérváron. Keddig harmadfokú hőségriasztás van, emellett továbbra is érvényben marad az országos tűzgyújtási tilalom a rendkívüli szárazság miatt. Tilos tüzet gyújtani még a kijelölt tűzrakóhelyeken is, mondta a rádiónknak Mukics Dániel, az országos katasztrófavédelmi főigazgatóság szóvívője.
3: Naponta 100 szabadban keletkezett tűzhöz riasztják a tűzoltókat. Hogyha otthon a nappaliban melegünk van, akkor képzeljük el, hogy milyen lehet a tűzoltóknak, akik teljes bevetési védőruhában 100 fokban oltják az égő erdőt vagy az égő mezőt. Ne adjunk nekik plusz munkát, ezért azt kérjük, hogy amíg hőségriasztás van, mindenki kerülje a tűzgyújtást a szabadban.
1: A hatóság arra is figyelmeztet, hogy hőség idején figyeljünk az egyedül élő idős hozzátartozóinkra, és senkit ne hagyjunk a parkolóautóban. Önkénteseket keresnek a királyi napok lebonyolításához. A Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ várja azok jelentkezését, akik szívesen segítenének a rendezvény programjainak megvalósításában. A segítőkre több helyszínen és különböző feladatkörökben is számítanak. Az online jelentkezési lapot 15 éves kortól bárki kitöltheti és megjelölheti, mely feladatokat vállalná, tájékoztat a város oldala. A Sóstó természetvédelmi területére nem lehet elektromos rollerrel behajtani. A Sóstó Székesfehérvár közösségi oldalán ismét emlékezteti a látogatókat, hogy a védett területen nem engedélyezett az elektromos rollerek használata. Ez a saját tulajdonú és a kölcsönözhető eszközökre is érvényes. A felhívás szerint az utóbbi időben többen is rollerrel haladtak át a Sóstón, pedig a szabályzat alapján a mozgássérültek elektromos járműveinek kivételével motoros és elektromos járművel nem lehet behajtani. A védett terület kezelői arra is kérik a látogatókat, hogy kizárólag a kijelölt ösvényeket használják, ne hangoskodjanak, ne szemeteljenek, és tartsák be a természetvédelmi terület szabályait. Elindult a roham az albérletek után. A felsőoktatási ponthatárok kihirdetését követő hetekben sokan keresnek lakást. Érdemes lakásbérleti szerződést kötni, a havilakbér kifizetését pedig dokumentálni. Emellett van néhány szabály, amire figyelni kell, ha lakást adunk ki. Mondta a rádiónknak Linzmeier Szilvia, az adóhatóság kommunikációs főosztályának vezetője.
4: A magánszemélyeknek a lakáskiadáshoz nem kell adószámot kiváltani, viszont kettő dologra figyelni kell az adózással kapcsolatosan. Az egyik az az, hogy negyed évente adóelőleget kell fizetni, a másik pedig az, hogy majd az éves SZIA bevallásban kell elszámolni. Az adó mértéke az 15%, közelebb, ha valaki most adja bérbe az ingatlanát, akkor majd jövőre május 20-áig a személyi jövedelemadó bevallásában kell ezt feltüntetnie, ha még marad fizetendő adója, akkor ezt befizetnie.
1: Vasárnap kitart a kánikula, sok napsütésre számíthatunk. A délutáni órákban 37-39 Celsius fok várható, térségünkben pedig éjszaka is füllett marad a levegő, helyenként 25 fok alá sem csökken a hőmérséklet. A jövő hét első felében tovább fokozódik a kánikula, 40 fok közelébe emelkedhet a hőmérséklet. A nagy melegben lehetőség szerint kerüljük a tűző napot.
0: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 6 óra a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, augusztus 2-a van vasárnap, és a legjobb zenéket hozom az ébredés és a napindítás mellé. A hangomat egy kicsit elhagytam, de inkább zenélni fogok. Itt lesz velem a Black Eyed Peas csapata a Don't Lie-jal, na meg a kezdés Beyoncé. Ez az If I Were a Boy. Jó reggelt!
0: Best FM!

Best FM a legjobb zenék, ez volt a Spike és a Respect, szép reggelt kívánok mindenkinek. Én ebben a kánikulában összeszedtem azt, de csak szerintem az üvöltözés és az éneklés miatt az éjszaka folyamán, hogy elment a hangom, úgyhogy tejázhatok, meleg tejázhatok, de hát ez van, a kánikula mellé nem éppen dukál a meleg teja. Egy biztos, hogy inkább jönnek a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé, és hamarosan hozom majd a mai napról az információkat, meg a témákat. Addig itt lesz velem Cooney Williams és Moni Love közöse a Saturday, méghozzá Mausti remixében, na meg a folytatás egy amerikai bandájé, akit imádunk. Black Eyed Peas és a Don't Lie most itt a

0: Yeah, come on. Yeah.
1: Best FM a legjobb zenék Móni Lovval, Kuni Williams-el és Mouse T-vel ébredhettünk. Szép reggelt kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Horváth Zoltán Hori. Augusztus 2-a van vasárnap, a Lehellek a névnaposok, a születésnaposok között pedig Farkas Bertalant, magyar repülőtisztet, űrhajóst, Ulma Mónikát, magyar színésznőt, és Molnár Tamást, háromszoros olimpiai bajnok, magyar vízilabdázót köszönthetem. Isten értesse az ünnepelteket. Hamarosan jövök majd a mai nap témáival, addig is egy kis szünet, és utána folytatom majd a legjobb zenékkel. Itt lesz velem a pop divája Madonna és Justin Timberlake közöse, a 4 Minutes majd a hírek után.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Új ivóvízvételi pontokat alakítottak ki Székesfehérváron. Lakcímkártyával ingyen lehet fürödni a városi strandon. Nyáron is szükség van a véradókra. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Ideiglenes ivókutakat helyeztek ki Székesfehérváron a nagy hőség miatt. A földfeletti tűzcsapokra szerelt kutak a város 6 helyszínén biztosítanak ivóvizet, írja Fehérvíz ZRT közösségi oldala. Elérhetők a Béketéren, a vasútállomás buszkijáratánál, a Prohászka autókár és a Kassa Pistva utca találkozásánál, a Petőfi Sándor és a Kossuth Lajos utca kereszteződésénél, a Várkörút és a Vatai utca sarkán, a Brunswick óvodánál, valamint a Piac tér és a Liszt Ferenc utca találkozásánál. Ingyenes esti strandolást biztosít a fehérváriaknak a Csitári úszoda. Augusztus 3-a és 14-e között hétköznapokon késő délutántól a befogadó képesség erejéig székesfehérvári lakcímkártyával és fényképes igazolvánnyal díjmentesen lehet belépni. Erről közösségi oldalán számolt be Cserpalkovics András. A polgármester azt írta, korábban a Velencei tó és a Balaton közelsége miatt nem volt szükség erre a lehetőségre, most azonban a tó nem jelent valódi alternatívát. A hőség riadó idején a szokásos intézkedéseket is megtették, valamint arra kérnek mindenkit, hogy a nagy melegben figyeljenek egymásra, különösen az idősekre és a gyermekekre. Nyáron különösen nagy szükség van a véradók segítségére. A szabadságolások és az utazások miatt ilyenkor kevesebben adnak vért, mikor a balesetek és a sürgős műtétek miatt nő a vérkészítmények iránti igény. A székesfehérvári területi vérellátóban a nyári időszakban is folyamatosan várják a donorokat, hogy biztosítani tudják a szükséges vérkészítményeket. Vért minden egészséges, 18. életévét betöltött, legalább 50 kg-os felnőtt adhat. A Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat közös országos kampánnyal ösztönzi a lakosságot a véradásra. Sávlezárás miatt torlódásra kell számítani az M7-es autópálya Pákosz térségében. Az Útinform tájékoztatása szerint munkavégzés zajlik a Letenye felé vezető oldalon az 57-es kilométernél, ahol lezárták a külső sávot. A korlátozás miatt már a 42-es kilométertől szakaszos torlódás alakulhat ki, ezért az arra közlekedőknek hosszabb menetidővel érdemes számolniuk. Vasárnap kitart a kánikula, sok napsütésre számíthatunk. A délutáni órákban 37-39 Celsius fok várható, térségünkben pedig éjszaka is füllett marad a levegő, helyenként 25 fok alá sem csökken a hőmérséklet. A jövő hét első felében tovább fokozódik a kánikula, 40 fok közelébe emelkedhet a hőmérséklet. A nagy melegben lehetőség szerint kerüljük a tűző napot.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, ez volt Miller Dávid és a Süt a nap. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Ígértem, hogy hozom a mai reggel témáit, hát már mondom is, 7 óra után jön a country énekes Shania Twain, akinek új albuma jelent meg, és teljesen új fordulatot vett az élete, úgyhogy jönnek a részletek erről. Aztán 8 óra után visszarepülünk a 2000-es évek közepébe, és az első közösségi média egyikét fogjuk újraéleszteni, mert hogy egyébként ez a terve a MySpace-nek, jönnek majd a részletek, és 9 óra után pedig a sportrovatba Szoboszlai Dominikról lesz szó. Addig is természetesen a legjobb zenéket hozom. Ebbe az órában még itt lesz velem az Art Avenue és a Csak azért is szerelem, a folytatás pedig a Planet Funky. Ez a Chase the Sun, itt a Best-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk, 7 óra után pedig Shania Twain érkezik, akinek új albuma jelent meg. Jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az Ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem a Faith No More és az egyik legszebb daluk, az Easy, majd a következő órában.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Továbbra is magasak az albérletárak Fehérváron. Tizedszer indult a gondtalan suli kezdés akció. A rendkívüli szárazság miatt tilos tüzet gyújtani. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. A felsőoktatási ponthatárok kihirdetésével elindult az albérlet szezon. Székesfehérváron egy kiadó lakás bérleti díja átlagosan már megközelíti a 200 ezer forintot, az ingatlanok átlagos négyzetméter ára pedig a 954 ezer forintot. A szakértők szerint a tavalyi jelentős drágulás után idén már lassabb áremelkedésre lehet számítani, közölte az FMC. A garzonlakásokért átlagosan 120-130 ezer forintot, egy szobáért 90-95 ezer forintot kell fizetni, amivel Székesfehérvár továbbra is az ország legdrágább egyetemvárosai közé tartozik. A magas költségek miatt egyre többen bérelnek közösen nagyobb lakást, így osztva meg a kiadásokat. Tizedik alkalommal tartják a gondtalan suli kezdés akciót. Az Albabási Család és Gyermekjóléti Központ egy helyi üzletközponttal ismét tanszergyűjtést szervez, hogy megkönnyítse a szerényebb körülmények között élő, gyermekeket nevelő családok iskola kezdését. Számolt be róla a város oldala. A felajánlásokat augusztus 13-a és 17-e között a kijelölt gyűjtőponton várják, a királyi napok idején pedig a belvárosi faházban is lehet adakozni. Az összegyűjt tanszereket augusztus 20-a után juttatják el a rászorulókhoz. Keddig harmadfokú hőségriasztás van. Emellett továbbra is érvényben marad az országos tűzgyújtási tilalom a rendkívüli szárazság miatt. Tilos tüzet gyújtani még a kijelölt tűzrakóhelyeken is, mondta a rádiónknak Mukics Dániel, az országos katasztrófavédelmi főigazgatóság szóvívője.
2: Naponta 100 szabadban keletkezett tűzhöz riasztják a tűzoltókat. Hogyha otthon a nappaliban melegünk van, akkor képzeljük el, hogy milyen lehet a tűzoltóknak, akik teljes bevetési védőruhában 100 fokban oltják az égő erdőt vagy az égő mezőt. Ne adjunk nekik plusz munkát, ezért azt kérjük, hogy amíg hőségriasztás van, mindenki kerülje a tűzgyújtást a szabadban.
1: A hatóság arra is figyelmeztet, hogy hőség idején figyeljünk az egyedül élő idős hozzátartozóinkra, és senkit ne hagyjunk a parkolóautóban. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Vasárnap kitart a kánikula, sok napsütésre számíthatunk. A délutáni órákban 37-39 Celsius fok várható, térségünkben pedig éjszaka is füllett marad a levegő, helyenként 25 fok alá sem csökken a hőmérséklet. A jövő hét első felében tovább fokozódik a kánikula, 40 fok közelébe emelkedhet a hőmérséklet. A nagy melegben lehetőség szerint kerüljük a tűző napot.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Shania Twain új albummal rukkolt elő, úgyhogy hozom róla a részleteket, na meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. A mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, augusztus 2-a van, méghozzá vasárnap, és elmúlt 7 óra. Itt lesz velem Jennifer Lopez a Get Right-tal, a kezdés pedig Christina Aguilera-é. Ez az Another Man.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Az ötszörös Grammy-díjas ikon Shania Twain piacra dobta a hetedik stúdióalbumát, a Little Miss Twain-t. Az új lemez az énekesnő pályafutásának egyik legszemélyesebb alkotása, amely visszatér a gyökereihez, a modern country pop rock soul és bluesgrass elemeit ötvözi. A dalok gyermekkori emlékekből, belső élményekből és művészi önazonosságból táplálkoznak, erősítve az énekesnőt végigkísérő western hangulatot. A 2023-as Queen of Me lemeze után ez föltette az íre a pontot, és nagyon reméljük, hogy ugyanúgy egy világkörüli turné fogja majd ezt kísérni, na meg arról nem is beszélve, hogy volt egy sikeres Las Vegas-i koncertsorozat is. A világszerte több mint 100 millió albumot értékesítő Twain a műfajok közötti határok lebontása továbbra is a modern könnyűzene egyik tározóbb alakja. Az ébredés meg a napindítás pedig folytatom a legjobb zenékkel. Jön egy hasonló csajszi, akit szintén nagyon kedvelünk, és zseniális karrierje van. Oda vagyunk a dalaiért, járt itt Magyarországon nem is olyan rég. Jennifer Lopez-zel fogunk most ébredni. Jön a Get Right most itt a Besten.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék. Ez volt a Night Cravers és a Push the Feeling-on. Egy rövid szünet, aztán folytatom majd az ébredést és a napindítást, méghozzá itt lesz velem Curtis és Charlie közösen, maradunk végig. A hírek után pedig játszom is a No Doubt-től a Just Girl.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Hamarosan megújul a csónakázótó japán kertje. Önkénteseket keresnek a székesfehérvári királyi napokra. Megkezdődött a roham az albérletekért. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Megújul és kibővül a csónakázótó szigetén található japán kert. A munkálatok hamarosan indulnak és várhatóan november végéig tartanak. Adta hírul a város oldala. A fejlesztés több mint 400 négyzetmétert érint. A tóri kapu megmarad, a jelenlegi burkolatot természetes andezit murva váltja fel. Mikrodombokat alakítanak ki, valamint egy 190 négyzetméteres száraz kertet is létrehoznak. Gránithidak, egy rituális vízmedence, valamint 10 pad is helyet kap, a növényállomány pedig jelentősen bővül. A beruházás végére egy természetközelibb japán kert várja a látogatókat. Önkénteseket keresnek a királyi napok lebonyolításához. A Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ várja azok jelentkezését, akik szívesen segítenének a rendezvény programjainak megvalósításában. A segítőkre több helyszínen és különböző feladatkörökben is számítanak. Az online jelentkezési lapot 15 éves kortól bárki kitöltheti és megjelölheti, mely feladatokat vállalná, tájékoztat a város oldala. A jelentkezőket arra kérik, hogy lehetőség szerint több feladatot is jelöljenek meg. Elindult a roham az albérletek után. A felsőoktatási ponthatárok kihirdetését követő hetekben sokan keresnek lakást. Érdemes lakásbérleti szerződést kötni, a havilakbér kifizetését pedig dokumentálni. Emellett van néhány szabály, amire figyelni kell, ha lakást adunk ki. Mondta a rádiónknak Linzmeier Szilvia, az adóhatóság kommunikációs főosztályának vezetője.
2: A magánszemélyeknek a lakáskiadáshoz nem kell adószámot kiváltani, viszont kettő dologra figyelniük kell az adózással kapcsolatosan. Az egyik az az, hogy negyed évente adóelőleget kell fizetni, a másik pedig az, hogy majd az éves SZIA bevallásban kell elszámolni. Az adó mértéke az 15%, és legközelebb, ha valaki most adja bérbe az ingatlanát, akkor majd jövőre, május 20-áig a személyi jövedelemadó bevallásában kell ezt feltüntetni, és ha még marad fizetendő adója, akkor az befizetnie.
1: Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Vasárnap kitart a kánikula, sok napsütésre számíthatunk. A délutáni órákban 37-39 Celsius fok várható, térségünkben pedig éjszaka is füllett marad a levegő, helyenként 25 fok alá sem csökken a hőmérséklet. A jövő hét első felében tovább fokozódik a kánikula, 40 fok közelébe emelkedhet a hőmérséklet. A nagy melegben lehetőség szerint kerüljük a tűző napot.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Blast FM a legjobb zenék, Curtis és Charlie törölte ki a szemünkből a csipát, ez volt a Maradunk végig, szép reggelt kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Horváth Zoltán Hori, augusztus 2-a van vasárnap, a névnaposok a Lehelek, a születésnaposoknál pedig Farkas Bertalant, Ulma Mónikát és Molnár Tamást köszönhetem, Isten értesse az ünnepelteket. Hamarosan érkezek majd a 8 órási témának a beharangozásával, de addig is még van pár zeném. Itt lesz velem a Flower Power és a You Forget About Me, a folytatás pedig Sting és Cheb Miami közösségé. Ez a Desert Rose itt a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk 8 óra után pedig visszatekerjük az időkerekét a 2000-es évek közepére, és megnézzük, hogy milyen volt akkor a közösségi média, mert visszatér egy nagy kedvencünk, a MySpace. Jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem a 90-es évek felejthetetlen slágerei közül a How Bizarre az OMC-től.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Egy jó tanács, a fényvédőt érdemes már indulás előtt 20 perccel felvinni a bőrre. Élvezze a napsütést felelősen a Sundance-szel, keresse a DM üzleteiben és a DM online shopban.
2: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. facebook.com/Best FM Rádió Magyarország. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb. Itthon.
1: A gyorsforgalmi utak leálló sávjának szabályszerű használatára kéri az autósokat a rendőrség. A közlekedési balesetek bekövetkezésének egyik gyakori oka ugyanis, hogy az autósok helytelenül és felelőtlenül használják a leálló sávot. A Kreszt egyértelműen kimondja, hogy a leálló sávon megállni vagy várakozni kizárólag csak az erre jogosult autónak lehet, így például olyan járműnek, amely a forgalmat ellenőrzi, úttisztítást vagy útfenntartást végez, esetleg a továbbhaladásra képtelen jármű elszállítását vagy műszaki mentését végzi. Viszont ha mindenképpen használnunk kell a leállósávot, hogy arra kérik a Fejérvár megyei autósokat is, hogy tartsanak be néhány szabályt a biztonságuk érdekében, így például teljesen húzódjanak le az útpálya jobb szélére, aztán tegyék ki az elakadás jelzőt, és vegyék fel a láthatósági mellényt is. Ezután az autó összes utasa álljon a szalagkorlát mögé, és ott várja meg a segítséget, hogy mindenki épségben hazajön.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb. Itthon.
1: Székesfehérvárt a királyok városaként is szokták emlegetni, nem véletlenül. A királyi koronázások és temetkezések legfőbb színhelye volt. A város középkori latin neve, Alba Régia, amelyet 972-ben alapított Géza fejedelem. De városá és uralkodói székhelyé első Szent István tette. A források szerint 1018-ban az ország legnagyobb bazilikája is itt épült, Szűz Mária tiszteletére. Ennek helyén látható ma a romkert. 1601-ben ugyanis felrobbant az épület, maradványait pedig szépen fokozatosan széthordták. Megjelenésére a régészeti leletekből, valamint a legenda major és a Hartwig legenda alapján következtethetünk. A magyar szokásjog csak az itt történt koronázásokat tekintette érvényesnek, Könyves Kálmán uralkodásától számítva pedig már Fehérvár lett a királyi család fő nyughelye is. A fehérvári templomot 1031-ben használták először temetkezésre. 15 magyar király, királyné, világi és egyházi előkelőség temetkező helye is.
0: Best FM, a legjobb zenék. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
2: Új ivóvízvételi pontokat alakítottak ki Székesfehérváron. Lakcímkártyával ingyen lehet fürödni a városi strandon. Nyáron is szükség van a véradókra. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Ideiglenes ivókutakat helyeztek ki Székesfehérváron a nagyhőség miatt. A földfeletti tűzcsapokra szerelt kutak a város 6 helyszínén biztosítanak ivóvizet, írja Fejérvíz ZRT közösségi oldala. Elérhetők a Béketéren, a vasútállomás buszkijáratánál, a Prohászka autókár és a Kaszap István utca találkozásánál, a Petőfi Sándor és a Kossuth Lajos utca kereszteződésénél, a Várkörút és a Vataj utca sarkán, a Brunswick óvodánál, valamint a Piac tér és a Liszt Ferenc utca találkozásánál. Ingyenes esti strandolást biztosít a fehérváriaknak a Citarius szoda. Augusztus 3-a és 14-e között hétköznapokon késő délutántól a befogadó képesség erejéig székesfehérvári lakcímkártyával és fényképes igazolvánnyal díjmentesen lehet belépni. Erről közösségi oldalán számolt be Cserpalkovics András. A polgármester azt írta, korábban a Velencei tó és a Balaton közelsége miatt nem volt szükség erre a lehetőségre, most azonban a tó nem jelent valódi alternatívát. A hőségriadó idején a szokásos intézkedéseket is megtették, valamint arra kérnek mindenkit, hogy a nagy melegben figyeljenek egymásra, különösen az idősekre és a gyermekekre. Nyáron különösen nagy szükség van a véradók segítségére. A szabadságolások és az utazások miatt ilyenkor kevesebben adnak vért, mikor a balesetek és a sürgős műtétek miatt nő a vérkészítmények iránti igény. A székesfehérvári területi vérellátóban a nyári időszakban is folyamatosan várják a donorokat, hogy biztosítani tudják a szükséges vérkészítményeket. Vért minden egészséges, 18. életévét betöltött, legalább 50 kg-os felnőtt adhat. A Magyar Vörös Kereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat közös országos kampánnyal ösztönzi a lakosságot a véradásra. Sávlezárás miatt torlódásra kell számítani az M7-es autópálya Pákos térségében. Az Útinform tájékoztatása szerint munkavégzés zajlik a Letenye felé vezető oldalon az 57-es kilométernél, ahol lezárták a külső sávot. A korlátozás miatt már a 42-es kilométertől szakaszos torlódás alakulhat ki, ezért az arra közlekedőknek hosszabb menetidővel érdemes számolniuk. Vasárnap kitart a kánikula, sok napsütésre számíthatunk. A délutáni órákban 37-39 Celsius fok várható, térségünkben pedig éjszaka is füllett marad a levegő, helyenként 25 fok alá sem csökken a hőmérséklet. A jövő hét első felében tovább fokozódik a kánikula, 40 fok közelébe emelkedhet a hőmérséklet. A nagy melegben lehetőség szerint kerüljük a tűző napot.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 8 óra, a mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, augusztus 2-a van, méghozzá vasárnap, és együtt ébredünk a legjobb zenékkel. Itt lesz velem az OMC és a How Bizarre, a kezdés pedig Danny Minogue, és témaügyileg pedig visszatekerjük az időkerekét a 2000-es évek közepére, jön egy régi social media, a MySpace.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, a 2000-es évek meghatározó közösségi platformja, a MySpace újraindulhat. Számolt be a hírről a Yahoo-tech. A cég tulajdonosai szerint a mai túlságosan algoritmus vezérelt közösségi média mellett lenne igény egy hagyományosabb alapokon működő felületre. A MySpace márka gondnoka azt mondta, hogy most jelenleg a legmegfelelőbb pillanatot várják az újraindításhoz, és eltökéltek abba, hogy addig próbálkoznak, amíg nem járnak sikerrel. Bár a platform a 2010-es évek elején háttérbe szorult a Facebook mögött, a tulajdonosok bíznak benne, hogy a nosztalgia faktor és a jelenlegi közösségi médiás környezet lehetőséget teremt a platform újjászületésének. Szerintem rengetegen küldtünk egymásnak üzenetet ezzel a közösségi médiával, és néztük egymást, és ilyen volt még nagyon sok. Az IVIV például az is megszűnt, az is a Facebook előtt volt, úgyhogy szerintem senkinek nem kell ezeket bemutatni, úgyhogy most nosztalgiázunk továbbra is, méghozzá legjobb zenéket hozom az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem a Floor the Close az Ain't No Sunshine-nal, a folytatás pedig Kelly Clarksoné. Vele megyünk tovább itt a Besten. Here's

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a Hooligans és a vér nem válik vízzé. Jön egy rövid szünet, aztán természetesen folytatom az ébredést és a napindítást a legjobb zenékkel. Itt lesz velem például a Cardigans és a Tom Itt lesz például velem a Cardigans és Tom Jones közöse a Burning Down to House, a hírek után pedig a CNC Music Factory sikerét hozom a Do You Wanna Get Funkit.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Továbbra is magasak az albérletárak Fehérváron. Tizedszer indult a gondtalan suli kezdés akció. A rendkívüli szárazság miatt tilos tüzet gyújtani. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. A felsőoktatási ponthatárok kihirdetésével elindult az albérlet szezon. Székesfehérváron egy kiadó lakás bérleti díja átlagosan már megközelíti a 200 ezer forintot, az ingatlanok átlagos négyzetméter ára pedig a 954 ezer forintot. A szakértők szerint a tavalyi jelentős drágulás után idén már lassabb áremelkedésre lehet számítani, közölte az FMC. A garzon lakásokért átlagosan 120-130 ezer forintot, egy szobáért 90-95 ezer forintot kell fizetni, amivel Székesfehérvár továbbra is az ország legdrágább egyetemvárosai közé tartozik. A magas költségek miatt egyre többen bérelnek közösen nagyobb lakást, így osztva meg a kiadásokat. Tizedik alkalommal tartják a gondtalan suli kezdés akciót. Az Albabás Család és Gyermekjóléti Központ egy helyi üzletközponttal ismét tanszergyűjtést szervez, hogy megkönnyítse a szerényebb körülmények között élő, gyermekeket nevelő családok iskola kezdését. Számolt be róla a város oldala. A felajánlásokat augusztus 13-a és 17-e között a kijelölt gyűjtőponton várják, a királyi napok idején pedig a belvárosi faházban is lehet adakozni. Az összegyűjt tanszereket augusztus 20-a után juttatják el a rászorulókhoz. Keddig harmadfokú hőségriasztás van. Emellett továbbra is érvényben marad az országos tűzgyújtási tilalom a rendkívüli szárazság miatt. Tilos tüzet gyújtani még a kijelölt tűzrakóhelyeken is, mondta a rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvívője.
2: Naponta 100 szabadban keletkezett tűzhöz riasztják a tűzoltókat. Hogyha otthon a nappaliban melegünk van, akkor képzeljük el, hogy milyen lehet a tűzoltóknak, akik teljes bevetési védőruhában 100 fokban oltják az égő erdőt vagy az égő mezőt. Ne adjunk nekik plusz munkát, ezért azt kérjük, hogy amíg hőségriasztás van, mindenki kerülje a tűzgyújtást a szabadban.
1: A hatóság arra is figyelmeztet, hogy hőség idején figyeljünk az egyedül élő idős hozzátartozóinkra, és senkit ne hagyjunk a parkolóautóban. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Vasárnap kitart a kánikula, sok napsütésre számíthatunk. A délutáni órákban 37-39 Celsius fok várható, térségünkben pedig éjszaka is füllett marad a levegő, helyenként 25 fok alá sem csökken a hőmérséklet. A jövő hét első felében tovább fokozódik a kánikula, 40 fok közelébe emelkedhet a hőmérséklet. A nagy melegben lehetőség szerint kerüljük a tűző napot.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék, szép reggelt kívánok mindenkinek. Augusztus 2-a van, vasárnap, a születésnaposok Farkas Bertalan, Ulma Mónika és Molnár Tamás, a névnaposok pedig a Lehelek. Isten értesse az ünnepelteket. A legjobb zenék mellett pedig természetesen a következő órába esik néhány szó sportról, méghozzá Szoboszlai Dominikról, de nem spoilerezem tovább. Ebből az órából pedig még van még hátra, úgyhogy biztos, hogy itt lesz velem Melanie C és a Never Be The Same Again, a folytatás meg a Cardigan C. Mellettük ott van Tom Jones, leégetik a házat,

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 9 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, és 9 óra után, aki tudja, az tudja, de azért mondom, sport. Méghozzá nálam a mai napon terítéken Szoboszlai Dominik és a Liverpool, mert hogy zajlik a felkészülési időszak, és Chicagóban van a csapat, úgyhogy jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz például velem Segi, az Angel-lel, de jön a pop királya is, Michael Jackson. A You Rock My World-öt hozom tőle a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei közül.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Hamarosan megújul a csónakázótó japán kertje. Önkénteseket keresnek a székesfehérvári királyi napokra. Megkezdődött a roham az albérletekért. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Megújul és kibővül a csónakázótó szigetén található japán kert. A munkálatok hamarosan indulnak és várhatóan november végéig tartanak, adta hírul a város oldala. A fejlesztés több mint 400 négyzetmétert érint. A tóri kapu megmarad, a jelenlegi burkolatot természetes andezit murva váltja fel, mikrodombokat alakítanak ki, valamint egy 190 négyzetméteres száraz kertet is létrehoznak. Gránithidak, egy rituális vízmedence, valamint 10 pad is helyet kap, a növényállomány pedig jelentősen bővül. A beruházás végére egy természetközelibb japán kert várja a látogatókat. Önkénteseket keresnek a királyi napok lebonyolításához. A Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ várja azok jelentkezését, akik szívesen segítenének a rendezvény programjainak megvalósításában. A segítőkre több helyszínen és különböző feladatkörökben is számítanak. Az online jelentkezési lapot 15 éves kortól bárki kitöltheti és megjelölheti, mely feladatokat vállalná, tájékoztat a város oldala. A jelentkezőket arra kérik, hogy lehetőség szerint több feladatot is jelöljenek meg. Elindult a roham az albérletek után. A felsőoktatási ponthatárok kihirdetését követő hetekben sokan keresnek lakást. Érdemes lakásbérleti szerződést kötni, a havilakbér kifizetését pedig dokumentálni. Emellett van néhány szabály, amire figyelni kell, ha lakást adunk ki. Mondta a rádiónknak Linzmeier Szilvia, az adóhatóság kommunikációs főosztályának vezetője.
2: A magánszemélyeknek a lakáskiadáshoz nem kell adószámot kiváltani, viszont kettő dologra figyelniük kell az adózással kapcsolatosan. Az egyik az az, hogy negyed évente adóelőleget kell fizetni, a másik pedig az, hogy majd az éves SZIA bevallásban kell elszámolni. Az adó mértéke az 15%, és legközelebb, ha valaki most adja bérbe az ingatlanát, akkor majd jövőre, május 20-áig a személyi jövedelemadó bevallásában kell ezt feltüntetni, és ha még maradt fizetendő adója, akkor az befizetnie.
1: Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Vasárnap kitart a kánikula, sok napsütésre számíthatunk. A délutáni órákban 37-39 Celsius fok várható, térségünkben pedig éjszaka is füllett marad a levegő, helyenként 25 fok alá sem csökken a hőmérséklet. A jövő hét első felében tovább fokozódik a kánikula, 40 fok közelébe emelkedhet a hőmérséklet. A nagy melegben lehetőség szerint kerüljük a tűző napot.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: És a sport terítéken, mint mindig, amikor én vagyok 9 óra után, szép reggelt kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, egy perc erejéig beszélünk a Liverpoolról és Szoboszlai Dominikról, és természetesen hozom a legjobb zenéket is az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem Michael Jackson a You Rock My World-del, a kezdés pedig Kanye West-é, ez a Stronger.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. 9 óra után mindig a sportvilágába látogatunk el, és jön Szoboszlai Dominik, aki bizony-bizony benne van most a közepébe a Liverpool csapatánál, mert távoztak nagyon nagy klublegendák, de ő úgy nyilatkozott, hogy a Liverpool mindig is az marad, ami volt, és szeretne mindenkinek példát mutatni, és tolni előre a szekeret, mint ahogy eddig is. Szoboszlai kiemelte, hogy Chicagóban fantasztikus körülmények között fogadták őket, a város és a szurkolók is nagyon barátságosak, mert hogy egyébként Chicagóban töltik a felkészülési időszakot a vörösök, és le is győzték a Wrexhamot 1-0-ra, és a mai napon játszanak majd utoljára Chicagóban a Leeds United ellen. Úgyhogy Szoboszlai Dominik továbbra is a középpontban, gólpasszokkal, góllal a felkészülés alatt, úgyhogy most már csak a szezon van előtte. Kívánunk neki nagyon sok sikert a Liverpoolnál, Kerkez Milossal karöltve. A legjobb zenéket pedig hozom az ébredés és a napindítás mellé, magunk mögött hagyjuk a sportot, jön Segi és az Angels hamarosan, viszont a közvetlen folytatás Robbie Williams-é itt a Best Dance.

Best FM a legjobb zenék a Starzone 45 után. Aki eddig nem ébredt meg, az most megfog. Most már 9 óra van, úgyhogy egy kicsit be fogunk keményíteni. Jön egy hatalmas nagy kedvenc a 90-es évek végéről. Cosin és a Catch veszi át most itt az irányítást a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, infók, aztán pedig kezdjük a Best hétvégét. Dübörögni fognak a legjobb zenék, hogy szebb legyen a vasárnap délelőtt. Bekészítettem már például 50 Centet, a PIMP-vel érkezik majd.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. Do up a do up shoe, do.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Új ivóvízvételi pontokat alakítottak ki Székesfehérváron. Lakcímkártyával ingyen lehet fürödni a városi strandon. Nyáron is szükség van a véradókra. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Ideiglenes ivókutakat helyeztek ki Székesfehérváron a nagyhőség miatt. A földfeletti tűzcsapokra szerelt kutak a város 6 helyszínén biztosítanak ivóvizet, írja Fejér Víz ZRT közösségi oldala. Elérhetők a Béketéren, a vasútállomás buszkijáratánál, a Prohászka autókár és a Kaszap István utca találkozásánál, a Petőfi Sándor és a Kossuth Lajos utca kereszteződésénél, a Várkörút és a Vataj utca sarkán, a Brunswick óvodánál, valamint a Piac tér és a Liszt Ferenc utca találkozásánál. Ingyenes esti strandolást biztosít a fehérváriaknak a Citarius szoda. Augusztus 3-a és 14-e között hétköznapokon késő délutántól a befogadó képesség erejéig székesfehérvári lakcímkártyával és fényképes igazolvánnyal díjmentesen lehet belépni. Erről közösségi oldalán számolt be Cserpalkovics András. A polgármester azt írta, korábban a Velencei tó és a Balaton közelsége miatt nem volt szükség erre a lehetőségre, most azonban a tó nem jelent valódi alternatívát. A hőségriadó idején a szokásos intézkedéseket is megtették, valamint arra kérnek mindenkit, hogy a nagy melegben figyeljenek egymásra, különösen az idősekre és a gyermekekre. Nyáron különösen nagy szükség van a véradók segítségére. A szabadságolások és az utazások miatt ilyenkor kevesebben adnak vért, mikor a balesetek és a sürgős műtétek miatt nő a vérkészítmények iránti igény. A székesfehérvári területi vérellátóban a nyári időszakban is folyamatosan várják a donorokat, hogy biztosítani tudják a szükséges vérkészítményeket. Vért minden egészséges, 18. életévét betöltött, legalább 50 kg-os felnőtt adhat. A Magyar Vörös Kereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat közös országos kampánnyal ösztönzi a lakosságot a véradásra. Sávlezárás miatt torlódásra kell számítani az M7-es autópálya Pákos térségében. Az Útinform tájékoztatása szerint munkavégzés zajlik a Letenye felé vezető oldalon az 57-es kilométernél, ahol lezárták a külső sávot. A korlátozás miatt már a 42-es kilométertől szakaszos torlódás alakulhat ki, ezért az arra közlekedőknek hosszabb menetidővel érdemes számolniuk. Vasárnap kitart a kánikula, sok napsütésre számíthatunk. A délutáni órákban 37-39 Celsius fok várható, térségünkben pedig éjszaka is füllett marad a levegő, helyenként 25 fok alá sem csökken a hőmérséklet. A jövő hét első felében tovább fokozódik a kánikula, 40 fok közelébe emelkedhet a hőmérséklet. A nagy melegben lehetőség szerint kerüljük a tűző napot.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép napot kívánok mindenkinek, elmúlt 10 óra mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori. Tombol a kánikula szó szerint, úgyhogy nagyon fontos, hogy vonuljunk árnyékba, legyen nálunk elegendő víz, hidratáljunk és hallgassuk a legjobb zenéket, amik most szólnak, hogy senki ne unatkozzon. Itt lesz velem a Stakapu a Hírvigóval, a kezdés pedig DJ személyé, ez a Heaven.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, a hip-hop boy slágerét dolgoztál. Dr. Béres, ez volt az Éjjel ott várok rád. Piano negróba fogok beszélni, az azt jelenti, hogy keveset, mert már alig van hangom, éppen, hogy ki kell magamból préselni az utolsó cuccot, és nem tudom, hogy sikerült ebbe a rohadt melegbe így elrontani a hangomat. Minden esetre egy kis teát szürcsölgetni fogok ebbe a melegbe. Ez se jó, inkább jöjjenek a legjobb zenék. A Stakabuval megyünk tovább. Szóval, here we go!

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a Soul Searchers és a Can't Get Enough, hát nem elég semmiből, úgyhogy még egészen délig hozom a legjobb zenéket, hogy jól teljen a vasárnap délelőttünk. Egy rövid szünet következik, aztán itt lesz velem a Black Eyed Peas és a Pump It Up.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM.
1: Ülöm elém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk, utána pedig az utolsó közös óránk jön a mai napot illetően, amiben természetesen hozom a legjobb zenéket, hogy jól teljen a vasárnap délelőtt. Itt lesz például velem Britney és Madonna közöse a Me Against the Music, de Justin Timberlake dala is felcsendül. Ő a Rock Your Body-val érkezik majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Ma teljesen leállhat a paksi atomerőmű. Közös odafigyelést követel a hőség, nem minden szúnyogriasztó megfelelő. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Teljesen leállhat ma a paksi atomerőmű, ezt a miniszterelnök írta ki közösségi oldalán. Magyar Péter közölte, hogy a Duna vízszintjének további csökkenése miatt éjszaka az utolsó előtti termelőgépegységet is lekapcsolták. Ezzel már csak 240 megawattot termel az erőmű. Ma pedig 44 után először teljesen leállítják. A paksi atomerőmű teljesítménye normál esetben 2000 megawatt. Közös odafigyelést követel a rendkívüli meleg, erre figyelmeztet az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt közösségi oldalán rámutatott, a hőség nem csupán kellemetlenség, hanem egészségügyi kockázat is. Ezért vegyék komolyan a harmadfokú hőségriasztással járó figyelmeztetéseket. Gondoskodjunk a folyamatos folyadékpótlásról, a legmelegebb órákban ne legyünk napon, kerüljük a sportot és a fizikai munkát, fokozottan figyeljünk az idősekre, gyerekekre, várandósokra és a krónikus betegekre. Változik az ügyfélszolgálatok rendje a NAV-nál a jövő héten. Lehet adóügyeket intézni, de a hőség miatt a személyes ügyfélfogadást hétfőtől szerdáig a helyszínek adottságaihoz igazítják. Ahol van klíma, ott minden változatlan lesz, ahol nincs, ott viszont rövidített nyitvatartás lesz, csak délig lesznek nyitva az ügyfélszolgálatok. Csak engedélyezett szúnyogriasztószereket használjunk, erre figyelmeztet az NNGK. Főleg az interneten kapható magyar nyelvű címke nélküli termékekkel lehet gond, mondta rádiónknak Stikler János, a járványügyi és infekciókontroll főosztály biológusa.
2: Kétféle veszélyt jelent az engedély nélküli termékek használata. Az egyik, hogy a riasztó hatás nem került bizonyításra, és lehet az is, hogy a termék alkalmazása veszélyes az egészségre nézve. Megtévesztők lehetnek a szúnyogriasztóként árusított karkötők, matricák, hajgumik. Néhány illóolajat is hirdetnek úgy, hogy bőrön történő használattal a szúnyogok riasztására alkalmasak, de ezeknek a használatától is tartózkodni kell, mert a szúnyogriasztás nem tartozik a rendelkezésre. Feltetésszerű felhasználásukhoz.
1: Fokozódik a kánikula. Az ország nagy részén a magas középhőmérséklet miatt harmadfokú figyelmeztetés van, és az erős UV-sugárzás miatt is riasztást adtak ki. A legmelegebb órákban kerüljük a tűző napot. 34 és 40 fok között alakulnak a csúcsok. Az északi és a Dunántúli középhegységben lehetnek záporok, zivatarok, de másutt marad a száraz idő. A szél délelőtt még megélénkülhet, késő estére 25-32 fok közé hűl a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Én már csak a vasárnapi ebédre tudok gondolni, olyan éhes vagyok, de addig még el kell fogyasztanunk az utolsó délelőtti órát. Közösen a mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, és itt vagy csillapításképpen itt lesz például velem a White Town, a Your Woman-nel, de a Fugees Ready or Not-ja is szólni fog, a kezdés pedig Sarah Connor-é. Ez a Let's Get Back to the Bad Boy.
0: Best FM.

A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt Rúzsa Magdi és Begi közöse, a nyári zápor, hát az most ránk férne, ebbe a kánikulába eszméletlen meleg van, de tényleg, és még este is, mikor kimentem 10 óra után, még döngölt szó szerint a meleg mindenből, és nincs még vége, a kánikula egészen a jövő hét végéig kitart, méghozzá 39 és 38 fokos csúcsokkal, azt írták egyébként, hogy 36 meg 37 fok van, nekem az autóm a tegnapi nap folyamán napközben mutatott 42 is veled is, úgyhogy mentem vele, tehát nem az, hogy megálltam és sütötte a nap, szóval tényleg nagyon-nagyon-nagyon meleg van, mindenkinek kitartást kívánok, és fontos a hidratálás, vonuljunk árnyékba, és hallgassuk a legjobb zenéket, bekészítettem Sashát az I Feel Lollival, itt lesz velem Britney és Madonna közöse, a Mi Egész The Music, és a folytatás pedig egy dilemma, Brandy és Mónikáé, jön a The Boy Is Mine most itt a Besten.
1: Look kinda familiar.
2: Yeah, you do too.
1: But I just wanted to know, do you know somebody named? You know his name.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a White Town és a Your Woman, áthallásos, mert mintha a Darth Vadernek a zenéjét játszaná ez a kis lead, de nem így van. Az viszont igen, hogy augusztus 2-a van vasárnap, a Lehelek a névnaposok, a születésnaposok között Farkas Bertalant, Ulman Mónikát és Molnár Tamást köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket. A legjobb zenékkel pedig még folytatom, van ebből az órából még egy röpke, néhány percünk, úgyhogy itt lesz velem Begi, Gáspár Laci és Curtis közös az Éjjel érkezem, na meg a közvetlen folytatás Timbalandéké a The Way You Are-ral érkeznek majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: elérkezünk, mint mindig. Mert változni nem olyan.
1: Best FM a legjobb zenék, Gáspár Laci, Curtis és Begi dolgoztál zseniálisan az Edda hatalmas nagy slágerét, az Éjjel érkezemet. Nekem ennyi időm maradt, el kell köszönnöm, ugyanis érkezik Béni Meddia, övé a folytatás egészen este 6 óráig, este 6 órakor pedig Night Shift a mai napon is, méghozzá a legjobb zenékkel mixelve az első két órában, White Boynak köszönhetően, és hogyha vasárnap, akkor a Lounge Mix kerül terítékre, és ennek hatalmas nagy specialistája állandó vasárnapi rezidensünk Németi, úgyhogy erre lehet számítani az első kettő órába, aztán éjfélig a hangulatról pedig majd Big Falvi Tamás gondoskodik 8 óra után. Én Horváth Zoltán Hori vagyok, és azzal búcsúzom, hogy most egy ideig nem találkozunk, ugyanis szabadságra megyek. Ígérem, visszatérek kipihenten és tele energiával, és folytatjuk az ébredést és a napindítást majd a hétvégéken. Szép vasárnapot, jó étvágyat kívánok az ebédhez, utoljára Danzelt és a Pump It Up-ot indítom. Viszhall!

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Magas középhőmérséklet és erős UV-sugárzás miatt is figyelmeztetnek. Ma teljesen leállhat a paksi atomerőmű, nem lesz országos razzia a hőség miatt. Villányi Eszter vagyok. Piros riasztás van érvényben a legtöbb vármegyében magas középhőmérséklet miatt. A Hungaromet jelzése szerint az érték meghaladja a 29 fokot. Baranyában, Borsodban, Szabolcsban, Hevesben, Somogyban és Zalában másodfokú figyelmeztetés van. Ott 27 fok fölött alakul a napi középhőmérséklet. Nagyon erős UV-sugárzás miatt is figyelmeztetés van. A Dél-Dunántúl nagy részén meghaladja majd az UV-index a 7-es értéket, de az egész országban nagyon erős lesz a sugárzás. Védekezzenek a leégés ellen, használjanak fényvédőkrémet, szalmakalapot, vállattakaró ruházatot, 11 és 15 óra között pedig ne tartózkodjanak hosszan a tűzőnapon. Teljesen leállhat ma a paksi atomerőmű, ezt a miniszterelnök írta ki közösségi oldalán. Magyar Péter közölte, hogy a Duna víz szintjének további csökkenése miatt éjszaka az utolsó előtti termelőgépegységet is lekapcsolták. Ezzel már csak 240 megawattot termel az erőmű, ma pedig 44 után először teljesen leállítják. A paksi atomerőmű teljesítménye normál esetben 2000 megawatt. Megkezdődtek az élőhelyvédelmi beavatkozások a Velencei tónál. Kimélyítik a vizes területek közötti átjárókat, jelentette be az élő környezetért felelős miniszter. Vajdos László jelezte, 10 helyszínen kezdődnek munkálatok. Az a cél, hogy mélyítsék az összekötő csatornákat és átjárókat, eltávolítsák a felhalmozódott lágyiszapot, helyreállítsák a vízmozgást és a természetes élőhelyek közötti kapcsolatot. Lefújta a rendőrség a jövő hétre tervezett sebességmérő akciót a hőség miatt. A gyorshajtók kerültek volna fókuszba augusztus első hetében, de a rendkívüli kánikula miatt nem tartják meg a razziát. Ugyanakkor felhívják a figyelmet arra, hogy a hőségben nő a reakcióidő, csökkenhet a figyelem, ezért a megszokottnál is körültekintőbben vezessenek. Csak kipihenten keljenek útra, gondoskodjanak a folyadékpótlásról, és iktassanak be kisebb pihenőket útközben. A hírek végén már is mondom a várható időjárás részleteit. Fokozódik a kánikula. Az ország nagy részén a magas középhőmérséklet miatt harmadfokú figyelmeztetés van, és az erős UV-sugárzás miatt is riasztást adtak ki. A legmelegebb órákban kerüljük a tűzőnapot. 34 és 40 fok között alakulnak a csúcsok. Az északi és a Dunántúli középhegységben lehetnek záporok, zivatarok, de másutt marad a száraz idő. A szél délelőtt még megélénkülhet, késő estére 25-32 fok közé hűl a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szuper hétvégét kívánok mindenkinek, és kellemes vasárnap délutánt, délmúlt néhány perccel. Jó étvágyat az ebédelőknek, én Béni Meddia vagyok, és indul is a Best délután, ma is a legtöbb délutáni slágerekkel. Hozom is hamarosan Sompol és Sztársák közösség, itt lesz a Yes Yes Szabó Ádámmal, most pedig Whitney Houston és George Michael indít.
0: Best

Best FM legjobb zenék. Remélem, hogy a most következő slágertől mindenkinek fülig ér majd a szája. Here Comes the Hot Stepper érkezik Inika Mosétól. Az egyik legismertebb dala, ami 1994-ben jelent meg, és világszerte hatalmas sláger lett. Ugye van benne egy kis reggi, egy kis dancehall, egy kis pop, és a refrénjét is szerintem mindenki egyből felismeri. A 90-es évek egyik nagy buli slágere volt, amivel nosztalgiázunk egy kicsit. Ez szól most a Best FM-en.

0: Best FM, a legjobb zenék, közlekedési infókkal megyünk tovább. Az M1-esen több helyen is felújítás van. Herceg-Alamb és Bicske, azaz a 33-as és a 31-es kilométer között a főváros felé tartó forgalom például a külső és a leállósávon halad. A 34-es és a 35-ös kilométer között a határ felé szintén a külső és a leállósáv járható. Aztán az 54-es kilométernél lévő harkályos pihenőhelyet a bővítési munkák idejére mindkét oldalon lezárták. Tata térségében a 71-es és a 72-es kilométer között építési munka miatt mindkét oldalon sávelhúzással a külső és a leállósávon halad a forgalom. Mindkét irányban a 77-es kilométertől a 78-es kilométerig hídépítés miatt sávelhúzásos terelés épült ki. A belső sávot lezárták, a külső és a leállósáv járható. Aztán az M3-ason felújítási munkák folynak Gyöngyös térségében. A 73-as és a 79-es kilométer között most a Vásárosnamény felé vezető oldalon a külső sávon, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom. Budapest felé a külső és a leálló sávon kell autózni. A számunk 2555-155. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelei.

Best FM a legjobb zenék. Ma is rekkenő hőségre készülhetünk. 35 és 40 fok közötti csúcsértékek várhatók az ország nagy részén. Hétfőn is az északi határ közelében fordulhat elő kis esélye, zápor, zivatar, de emellett napos, gyengén felhős időre készülhetünk. Helyenként élénk lökések kísérhetik majd a déli délkeleti szelet. A minimumok 15-25 fok között alakulnak, délután pedig ugyancsak 35-40 fokig forrósodik majd a levegő. Úgyhogy fontos a megfelelő folyadékpótlás ebben a nagy melegben, mindenki vigyázzon.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A legjobb zenéket hozom a folytatásban is, de előtte meghallgatjuk a híreket, hiszen itt az egy óra, amit pedig bekészítettem, már is mutatom.
2: Hiszen én már minden is voltam, aki ismer, tudja róla.
1: Ez lesz a jetlag és a nincs lehetetlen, és többek között felcsendül majd a Coldplay dala is, rögtön a hírek után.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Elkerülhetetlen a paksi leállás, mondta a kormányfő. Rengeteg energiát spórolt tegnap az ország, nagyon erős az UV-sugárzás. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Ma teljesen leállhat a paksi atomerőmű a Dunavíz szintjének folyamatos csökkenése miatt. Erről a miniszterelnök beszélt közösségi oldalán. Magyar Péter kitért rá, hogy hajnalban tovább csökkentették a teljesítményt 240 megawattra, ma pedig 44 év után ideiglenesen teljesen leáll az áramtermelés Pakson. Arról is beszélt, hogy további lassú apadás várható a Dunán, egyúttal ismét cáfolta, hogy azért nincs víz a folyóban, mert Ausztria vagy Szlovákia visszatartja azt. Magyar Péter leszögezte, hogy az erőmű biztonsága garantált. Arról is beszámolt, hogy újra teljes kapacitással működik a 100 halombattai dunamenti erőmű. Stabil hazánk energiarendszere. A kormányfő elmondta, hogy jelentősen elmaradt a vártól a szombati csúcs terhelés. Ez az intézkedéseknek, valamint a nagyfogyasztók és a lakosság takarékosságának is köszönhető. Annyi energiafelhasználást sikerült megspórolni, vagy éppen átütemezni, amennyi egy paksi blokk kieső termelése. Közös odafigyelést követel a rendkívüli meleg, erre figyelmeztet az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt közösségi oldalán rámutatott, a hőség nem csupán kellemetlenség, hanem egészségügyi kockázat is, ezért vegyék komolyan a harmadfokú hőségriasztással járó figyelmeztetéseket. Gondoskodjunk a folyamatos folyadékpótlásról, a legmelegebb órákban ne legyünk napon, kerüljük a sportot és a fizikai munkát, fokozottan figyeljünk az idősekre, gyerekekre, várandósokra és a krónikus betegekre. Változik az ügyfélszolgálatok rendje a NAV-nál a jövő héten. Lehet adóügyeket intézni, de a hőség miatt a személyes ügyfélfogadást hétfőtől szerdáig a helyszínek adottságaihoz igazítják. Ahol van klíma, ott minden változatlan lesz, ahol nincs, ott viszont rövidített nyitvatartás lesz, csak délig lesznek nyitva az ügyfélszolgálatok. Több mint 80 tonna búzát gyűjtöttek a rászorulóknak a kárpátaljai gazdák a Magyarok Kenyere programban. A háború okozta nehézségek ellenére 1200 gazda fogott össze. A felajánlással idén is a nagydobronyi Irgalmas Szamaritánus gyermekotthon támogatják, ahol 170 nehéz sorsú gyermeket nevelnek. Fokozódik a kánikula. Az ország nagy részén a magas középhőmérséklet miatt harmadfokú figyelmeztetés van, és az erős UV-sugárzás miatt is riasztást adtak ki. A legmelegebb órákban kerüljük a tűző napot. 34 és 40 fok között alakulnak a csúcsok. Az északi és a dunántúli középhegységben lehetnek záporok, zivatarok, de másutt marad a száraz idő. A szél délelőtt még megélénkülhet, késő estére 25-32 fok közé hűl a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Jó hétvégét, mindenkinek, én Béni Meddie vagyok, elhagytuk az egy órát, és robogunk tovább a 90-es, nem a 2000-es évek legnagyobb kedvenceivel, úgyhogy hozom hamarosan Shanice dalát, ez lesz az I Love Your Smile, itt lesz az Airi Mafia is perceken belül, most pedig a 2000-es évek egyik legsikeresebb brit zenekarával indítok, ez a Coldplay.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. A balatoni nyaralás még mindig népszerű, ezért nem árt ismerni a helyi szabályokat. Bizonyos esetekben akár 200 ezer forintos bírságot is kiszabhatnak a hatóságok. Balaton akaratján egyébként életbe lépett egy új szabályozás, május 20-ai szeptember 15-e között. A Gumirádli szabadstrandon tilos sátrazni, kempingezni, tüzet rakni és horgászni. A strand területén figyelmeztető táblákat raktak ki ezzel kapcsolatban, és akár 200 ezer forintos bírságra is számíthat, aki megszegi az új szabályt. A korlátozások célja, hogy biztonságosabbá tegyék a strand használatát. A Balatonnál nem ez az egyetlen dolog, amire figyelni kell, hiszen a másodfokú viharjelzés idején tilos fürdőzni, amit sokan még mindig megszegnek, emiatt helyszíni bírság is kiszabható, valamint szabálysértési eljárás is indulhat. A természetvédelmi örök is bírságolhatnak a tópartján, hiszen tilos a védett őshonos kagylók begyűjtése. Magyarországon három ilyen faj van, a lapos tavi kagyló, a tompa folyami kagyló és a fokozottan védett folyami gyöngykagyló. Na most ezek természetvédelmi oltalom alatt állnak, utóbbi értéke példányonként 100 ezer forint, így nagyon pórul járhat, aki egy ilyen kagylót kiemel és hazavisz. Érdemes ezeknek utána járni, de addig is hallgassuk a legjobb zenéket itt a Besten.

0: derű.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.
2: Turn up the music.

0: Beszefem a legjobb zenék, útinfókkal folytatjuk. Az M1-esen például a szélesítési munkák miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-ás autóúti csomópont között a főváros felé vezető sávokat lezárták. Nagyon-nagyon kell figyelni. A 19-es és a 17-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek. Az átterelési pontokban mindenki vezessen óvatosabban, és vegye figyelembe a sebességet korlátozó táblákat. Aztán ugyancsak az M1-esen a 26-os kilométer Herceghalomnál átépítik a csomópontot, így Budapest irányában lezárták a lehajtóágat, jelenleg csak a felhajtás lehetséges. Kerülni a 22-es jelű Sasvészektó pihenőhelyen keresztül lehet, és Hegyeshalom felé a 48-as kilométernél lévő Szárliget csomópont le- és felhajtóágát is lezárták, a kerülő utakat sárga táblákkal jelzik. 0620-5555-155 a hívható SMS és Viber számunk, bárki bármit lát, jöhet. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Kellemes hétvégét kívánok mindenkinek. Folytatódik a vasárnapi Best délután, na de mutatom, hogy mivel.
2: Nem kérlek, légy enyém örökké, mégis hozzád szódalom.
1: Ez a Punani Masszittal az Élvezd, és hamarosan énekel Sophie Alice Baxter is, úgyhogy jó lesz a folytatás.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.
4: Yes. Puppet, come on. Hey, Martinez, you ready, girl?
5: Come on, let's do this, gangster.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Leállhat teljesen a paksi atomerőmű, nem lesz országos razzia a hőség miatt. Folytatódik a kánikula. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Teljesen leállhat a paksi atomerőmű, ezt a miniszterelnök írta ki a közösségi oldalán. Magyar Péter közölte, hogy a Duna vízszintjének további csökkenése miatt az utolsó előtti termelő gépegységet is lekapcsolták, ezzel már csak 240 megawattot termel az erőmű, ma pedig 44 év után először teljesen leállítják. A paksi atomerőmű teljesítménye normál esetben 2000 megawatt. Lefújta a rendőrség a jövő hétre tervezett sebességmérő akciót a hőség miatt. A gyorshajtók kerültek volna fókuszba augusztus első hetében, de a rendkívüli kánikula miatt nem tartják meg a razziát. Ugyanakkor felhívják a figyelmet arra, hogy a hőségben nő a reakcióidő, csökkenhet a figyelem, ezért a megszokottnál is körültekintőbben vezessenek. Csak kipihenten keljenek útra, gondoskodjanak a folyadékpótlásról és iktassanak be kisebb pihenőket útközben. Csak engedélyezett szúnyogriasztószereket használjunk, erre figyelmeztet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Főleg az interneten kapható magyar nyelvű címke nélküli termékekkel lehet gond, mondta a rádiónknak Stikler János, a járványügyi és infekciókontroll főosztály biológusa.
2: Kétféle veszélyt jelent az engedély nélküli termékek használata. Az egyik, hogy a riasztó hatás nem került bizonyításra, és lehet az is, hogy a termék alkalmazása veszélyes az egészségre nézve. Tévesztők lehetnek a szúnyogriasztóként árusított karkötők, matricák, hajgumik. Néhány illóolajat is hirdetnek úgy, hogy bőrön történő használattal a szúnyogok riasztására alkalmasak, de ezeknek a használatától is tartózkodni kell, mert a szúnyogriasztás nem tartozik a rendeltetésszerű felhasználásukhoz.
1: Megkezdődtek az élőhelyvédelmi beavatkozások a Velencei tónál. Kimélyítik a vizes területek közötti átjárókat, jelentette be az élőkörny. Ezért felelős miniszter Gajdos László jelezte, 10 helyszínen kezdődnek munkálatok. Az a cél, hogy mélyítsék az összekötő csatornákat és átjárókat, eltávolítsák a felhalmozódott lágyiszapot, helyreállítsák a vízmozgást és a természetes élőhelyek közötti kapcsolatot. Nagyrészt derült vagy gyengén felhős, száraz idő várható. Ugyanakkor az északi és a dunántúli középhegységben néhány zápor előfordulhat. A csúcshőmérséklet 34 és 40 fok között alakul. Késő estére 25 és 32 fok közé hűl le a levegő. Holnap napos időre melegre van kilátás, kevés gomoly felhővel. Kedden sem lesz változás, hajnalban általában 17 és 21, délután 37 és 41 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Börög tovább a vasárnapi Best délután. Jó hétvégét mindenkinek, 2 óra után járunk. Néhány perccel én Béni Meddia vagyok, és a Murder on the Dance Floor-ral indítok már, és Sophie Alice Baxter egyik legismertebb dalával, ami 2001-ben jelent meg, és a 2000-es évek egyik ikonikus retro pop slágere lett, a későbbi években is újra reneszánszát éltem. Ez jön most.
0: Best FM,

Ne áll csak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jó? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom, akkor is megvan.

Ezt a fém a legjobb zenék a Pure Love-val folytatjuk, Crystal Waters 1994-es dalával, ami eltér az énekesnő legismertebb klubslágerétől, ugye a Gypsy Woman-től, hiszen itt egy érzelmesebb, szólósabb oldalát mutatja meg. A dala tiszta, őszinte szerelemről szól, miközben megmaradt benne Crystal Waters jellegzetes, könnyed hangja, és a 90-es évek dance-pop korszakának, hát mondhatni, hogy az egyik legszebb pozitív hangulatú dala lett. Egyébként az énekesnő karrierében ez is hozzájárult ahhoz, hogy a korszak egyik meghatározó női dance előadójaként emlékezzenek rá. Érkezik tehát a Pure Love itt a Best FM-en.

után öröm teli a reggel. Szemhéj csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, Guten Tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket. Hát szeres te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol. Senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult.

0: édes a fejed, ezt mivel megtöltened?
1: Élvezd,
0: ha napsüti szemedet. Mindegy a szereped,
1: a lényeg a szeretet. Élvezd,
0: hogy minden rosszban van valami. Hány magad maradsz, és
1: lesz még valaki. Élvezd,
0: ha minak látszik, ami marad itt, ne gondolkod.

élveszt, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később, pont ezért lesz. Ne vedd magad komolyan, okosítás hiába van, az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle, ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét, megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt.

0: oldalom. Úgysem élhetünk örökké, egy percig lennék oldalom.
1: Éveszt, hogy látsz, szagolsz, érzelkez, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Élvezd az illatot, ez a szabadság. Tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
2: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
3: Hiya, Bobby.
4: Hi, Ken.
3: You wanna go for a ride?
4: Sure, Ken.
3: Jump in.

0: just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Beszéltem a legjobb zenék közlekedési infokkal. Folytatjuk. Az M5-ösön például a Röszke felé vezető oldalon Gyál és Ócsa között a 25-ös kilométertől a 32-es kilométerig több szakaszon a burkolati jeleket festik fel a külső sáv zárásával. Aztán az M6-oson Pécs felé Szekszárd és Bátaszék térsége között aszfaltoznak a 155-ös kilométertől a 161-es kilométerig le is zárták a külső sávot, és ugyancsak az M6-oson a Budapest felé vezető oldalon a 177-es és a 175-ös kilométer között híd és átereszjavítás zajlik, a belső sávot zárták le. Balesetmentes közlekedés mindenkinek!
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM a legjobb zenék. Hamarosan 3 óra van, úgyhogy jönnek a legfrissebb hírek, aztán a következő órában érkezik is a Simply Red dala, Sunrise. Ezzel indul a következő óra. Most pedig Berkes Oliver dalát hallgatjuk, jó vagy rossz legyek a Best FM-en.
1: Fel se kéne kelnem, nincs értelme, csak mantrázom az ágyon, hogy nincs vége, ha hívlak ki se cseng.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Továbbra is magasak az albérletárak Fehérváron. Tízedszer indult a gondtalan suli kezdés akció. A rendkívüli szárazság miatt tilos tüzet gyújtani. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. A felsőoktatási ponthatárok kihirdetésével elindult az albérlet szezon. Székesfehérváron egy kiadó lakás bérleti díja átlagosan már megközelíti a 200 ezer forintot, az ingatlanok átlagos négyzetméter ára pedig a 954 ezer forintot. A szakértők szerint a tavalyi jelentős drágulás után idén már lassabb áremelkedésre lehet számítani, közölte az FMC. A garzonlakásokért átlagosan 120-130 ezer forintot, egy szobáért 90-95 ezer forintot kell fizetni, amivel Székesfehérvár továbbra is az ország legdrágább egyetemvárosai közé tartozik. A magas költségek miatt egyre többen bérelnek közösen nagyobb lakást, így osztva meg a kiadásokat. Tizedik alkalommal tartják a gondtalan suli kezdés akciót. Az Albabástya Család és Gyermekjóléti Központ egy helyi üzletközponttal ismét tanszergyűjtést szervez, hogy megkönnyítse a szerényebb körülmények között élő, gyermekeket nevelő családok iskola kezdését. Számolt be róla a város oldala. A felajánlásokat augusztus 13-a és 17-e között a kijelölt gyűjtőponton várják, a királyi napok idején pedig a belvárosi faházban is lehet adakozni. Az összegyűjt tanszereket augusztus 20-a után juttatják el a rászorulókhoz. Keddig harmadfokú hőségriasztás van. Emellett továbbra is érvényben marad az országos tűzgyújtási tilalom a rendkívüli szárazság miatt. Tilos tüzet gyújtani még a kijelölt tűzrakóhelyeken is, mondta a rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvívője.
2: Naponta 100 szabadban keletkezett tűzhöz riasztják a tűzoltókat. Hogyha otthon a nappaliban melegünk van, akkor képzeljük el, hogy milyen lehet a tűzoltóknak, akik teljes bevetési védőruhában 100 fokban oltják az égő erdőt vagy az égő mezőt. Ne adjunk nekik plusz munkát, ezért azt kérjük, hogy amíg hőségriasztás van, mindenki kerülje a tűzgyújtást a szabadban.
1: A hatóság arra is figyelmeztet, hogy hőség idején figyeljünk az egyedül élő idős hozzátartozóinkra, és senkit ne hagyjunk a parkolóautóban. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Vasárnap kitart a kánikula, sok napsütésre számíthatunk. A délutáni órákban 37-39 Celsius fok várható, térségünkben pedig éjszaka is füllett marad a levegő, helyenként 25 fok alá sem csökken a hőmérséklet. A jövő hét első felében tovább fokozódik a kánikula, 40 fok közelébe emelkedhet a hőmérséklet. A nagy melegben lehetőség szerint kerüljük a tűző napot.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Nagyon vidám, kellemes vasárnap délután kívánok Önnek, így augusztus 2-án. Hogyha van Lehel, Özséb vagy mi a nevű ismerőse, akkor dobjon nekik egy üzit, mert ma bizony ők a névnaposok. A mikrofonnál pedig Nagy Deci a folytatásban egészen 18 óráig. Remélem, hogy velem tart, mert hozom Önnek életünk legjobbjait, így már is kezd a Simply Red.
0: 101.8 és 90.4 Best

101.8 és 90.4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, amely térségben most egy nagyon szép makettet csodálhatunk meg, méghozzá az egykori székesfehérvári koronázó bazilika egy a 75-höz méretarányú makettjét. Nézhetjük meg Székesfehérváron a Királykút emlékházban. A hatalmas templom 12. századi állapotát mutatja be. Ez az alkotás, amelyet a Fehér Szövetség ajándékozott oda Székesfehérvárnak még 2013-ban. A Királykút a város kis égköve méltó otthont biztosít a templom háromdimenziós modelljének. A felsővárosban máig él az a legenda, ami szerint Szent István is itt itatta a lovát. Három kút vezet innen a történelmi belváros felé, tehát ezek a források valóban létezhetnek, olvasható a

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4 Best FM. A legjobb zenék.

101.8 és 90.4 Best FM. A legjobb zenék. Don't have to leave this town.

0: úgysem felelnél. 108 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol Vastag Csabától szólt a Bárhogy kérném az elmúlt percekben. Hát bárhogy is kérné, akkor sem tudna változtatni azon a tényen, hogy holnap lejár a régi könyvformátumú személyazonosító igazolványok érvényessége, ugyanis egy Európai Uniós szabályozás miatt augusztus 3-án végleg érvényüket veszik ezek a kis könyvecskék, amelyek ugye korábban határidő nélkül voltak érvényesek. Székesfehérvár és a Velencei tó környékén is arra hívták fel a lakosság figyelmét, hogy ezen okmányokat mielőbb ellenőrizni kell, hogy legyen idő az ügyintézésre. Hát ugye, ezek holnaptól már hivatalosan is elveszítik a jogszabályi érvényességüket, úgyhogy remélem, hogy mindenki időben ki tudta cserélni, időben tudta igényelni az új okmányt. Ez alól kivételt képeznek ugye azok az érintett személyek, akik rendelkeznek más jelenleg is érvényes személyazonosságot igazoló hatósági igazolvánnyal, például jogsival vagy útlevéllel, számukra az e-személyi igazolvány kiváltása nem kötelező. A 70 év felettieknek egyébként díjmentes az új állandó személyazonosító igazolvány kiállítása. Azon polgárok számára, akik egészségügyi állapotuk miatt nem tudtak személyesen megjelenni, például a Fejér megyei kormányablakokban, hozzájuk a mobil kormányablakbusz is kiment, lehetett ezt kérni, illetve például a Kossuth Zsuzsanna szociális intézmény dolgozói is segítettek gondozottjaiknak elintézni ezeket az ügyeket, amiről részleteket a város weboldalán is talál. Én pedig abban kérném az ön segítségét, hogyha van közlekedési infója Székesfehérvár és a Velencei tó térségéből, így vasárnap délután, ezen a forró nyári napon, akkor azt ne tartsa magában, hanem dobjon róla nekem egy üzit. 0623 555 525.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90,4 Best FM. A legjobb zenék.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90,4. Best FM. A legjobb zenék.
1: You know, I've been trying to get a true to fix color mind that out. Sometimes your nightmare

108 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Most már ingyenesen elérhető és olvasható is a Szent István Király Múzeum legújabb évkönyve, az Alba Régia 52. kötete számos történettudományi és régészeti érdekességgel várja az olvasókat. Ebben megtalálhatjuk többek között a fiatal római koros régészek 16. konferenciájának tanulmányait is, olvasható közleményükben. A most megjelent évkönyvben a 2024-es Székesfehérváron tartott konferencián elhangzott előadások anyagai is megtalálhatóak most publikáció formájában. Ezekből megismerkedhetünk a korabeli temetkezési helyekkel és szokásokkal, a mázas kerámiákkal, vagy éppen a rákos patakparti római erőd történetével. Olvashatunk az avarkori többes temetkezésekről a mezőföldön, de megismerkedhetünk a csókakői vár kályhacsempéivel is, valamint a Szent István Király Múzeum Fejér-Vár megyei régészeti kutatásairól is. Az évkönyv emléket állít a 2024-ben elhunyt dr. Éri Kingának, aki a koronázó bazilika sírjainak antropológusaként tevékenykedett, illetve Gelencsér Ferenc fotóművésznek is. Mindketten hosszú ideig voltak a múzeum munkatársai. A kiadvány már elérhető az intézmény weboldalán. Nálunk itt a Besten pedig életünk legjobb zenéi érhetőek el, hogyha a 101.8-ra és a 90,4-re hangol, és így biztos lehet benne, hogy nem marad le a 90-es, 2000-es évek besztjeiről sem. Amik közül a folytatásban már jön is Nagy Atli slágere.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: 4 óra van, ugye meg kell állnunk egy icipicit, de csak néhány percre. Hírek, időjárás, aztán jövök is vissza a folytatásban olyan jó kis dalokkal, mint a Fehér Holló.
2: Fehér Holló, repül a túl veled, tárt ki a szárnyali, ezek veled.
1: Az órát pedig Florida és Kesha kezdi.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
3: Hamarosan megújul a csónakázótó japán kertje. Önkénteseket keresnek a székesfehérvári királyi napokra. Megkezdődött a roham az albérletekért. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Megújul és kibővül a csónakázótó szigetén található japán kert. A munkálatok hamarosan indulnak és várhatóan november végéig tartanak, adta hírul a város oldala. A fejlesztés több mint 400 négyzetmétert érint. A tóri kapu megmarad, a jelenlegi burkolatot természetes andezit murva váltja fel, mikrodombokat alakítanak ki, valamint egy 190 négyzetméteres száraz kertet is létrehoznak. Gránithidak, egy rituális vízmedence, valamint 10 pad is helyet kap, a növényállomány pedig jelentősen bővül. A beruházás végére egy természetközeli japán kert várja a látogatókat. Önkénteseket keresnek a királyi napok lebonyolításához. A Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ várja azok jelentkezését, akik szívesen segítenének a rendezvény programjainak megvalósításában. A segítőkre több helyszínen és különböző feladatkörökben is számítanak. Az online jelentkezési lapot 15 éves kortól bárki kitöltheti és megjelölheti, mely feladatokat vállalná, tájékoztat a város oldala. A jelentkezőket arra kérik, hogy lehetőség szerint több feladat is jelöljenek meg. Elindult a roham az albérletek után. A felsőoktatási ponthatárok kihirdetését követő hetekben sokan keresnek lakást. Érdemes lakásbérleti szerződést kötni, a havilakbér kifizetését pedig dokumentálni. Emellett van néhány szabály, amire figyelni kell, ha lakást adunk ki. Mondta a rádiónknak Linzmeier Szilvia, az adóhatóság kommunikációs főosztályának vezetője.
4: A magánszemélyeknek a lakáskiadáshoz nem kell adószámot kiváltani, viszont kettő dologra figyelniük kell az adózással kapcsolatosan. Az egyik az az, hogy negyed évente adóelőleget kell fizetni, a másik pedig az, hogy majd az éves SZIA bevallásban kell elszámolni. Az adó mértéke az 15%, és legközelebb, ha valaki most adja bérbe az ingatlanát, akkor majd jövőre, május 20-áig a személyi jövedelemadó bevallásában kell ezt feltüntetni, és ha még maradt fizetendő adója, akkor az befizetnie.
3: Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Vasárnap kitart a kánikula, sok napsütésre számíthatunk. A délutáni órákban 37-39 Celsius fok várható, térségünkben pedig éjszaka is füllett marad a levegő, helyenként 25 fok alá sem csökken a hőmérséklet. A jövő hét első felében tovább fokozódik a kánikula, 40 fok közelébe emelkedhet a hőmérséklet. A nagy melegben lehetőség szerint kerüljük a tűző napot.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 4
1: órási hírek után pedig már robogunk is tovább életünk bestjeivel itt a 101.8 és 90.4-en. Ebben a robogásban pedig olyan előadók kísérnek el minket, mint az NSYNC-es srácok. Itt lesz majd az It's Gonna Be Me, de Pörög, Horváth Tomi és Kovalszki közöse is a Fehér Holló. Az órát pedig, ahogy ígértem, Florida és Kesha kezdi már is itt a
0: Best-en. 101.8 és 90.4 Best.

101.8 és 90.4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol Kovalszky és Horváth Tomi közöset tart az elmúlt percekben. Ez volt a Fehér Holló. Hát bizony, megkongatta a vízharangot a Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat is, persze csak idézőjelesen, mert hogy kezdenek ritkulni a véradók. Ez persze szinte természetes így a nyári időszakban, amikor a szabadságolások, az utazások zajlanak, és ugye szünidő is van, de arra kérnek mindenkit, hogy akinek van egy órácskája, ő ne feledkezzen el azokról, akik segítségre szorulnak, ugyanis egy véradással akár 3 emberi életet is megmenthetünk, erre pedig csak 60 percet kell szánnunk az életünkből. Naponta 1600-1800 véradóra van szükség ahhoz, hogy a hazai vérkészletek fel legyenek töltve és biztosítva legyen az ellátás. Ez évközben nagyjából meg is van, viszont így a nyári időszakban, ráadásul a hőségriadó idején általában csökken a véradói kedv. Most viszont ez a visszaesés már-már veszélyezteti az ellátás biztonságát, ezért a két szervezet felhívással fordult az önkéntesek felé. Így holnap délután 14 és 17 óra között Zámojon a Művelődési Házban várják azokat, akik tudnak és szeretnének is segíteni. Aztán kedden a nagyvenyimi Palágyi József Művelődési Ház és Könyvtár nyitja majd ki kapuit a donorok előtt, szerdán pedig Székesfehérváron a Jancsár köz 5-ös szám alatt adhatunk majd vért. A csütörtök a Kulcsiaké, itt a Faluházban lehet majd vért adni, még szombaton Bicskén, a Művelődési Házban és Dunaújvárosban is az egyik cukrászdában várják majd az önkénteseket. Na meg persze, állandó véradói helyszínünkön a területi vérellátóban is a Seregélyesi út 3-as szám alatt vért pedig az adhat, aki elmúlt már 18 éves, de még nem töltötte be a 65. életévét, testsúlya viszont eléri az 50 kg-ot és egészségesnek érzi magát, de tudja, lakcímkártya, tajkártya és személyi mindenféleképpen legyen önnél. Na meg a Best FM is, hiszen életünk legjobb zenéit hallgatva, sokkal gyorsabban telik az idő.

0: 98 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Azok az autósok, akik Székesfehérváron a Nagyszombati úton szoktak közlekedni, ők már találkozhattak néhány táblával, néhány kis tereléssel, mert hogy ugye korábban már megkezdődött a Nagyszombati felújítása, még júniusban. Ez egy régóta várt fejlesztés, amelynek első ütemében a vízi közművek kiváltása mellett kiszélesítik az utat is, valamint járdát építenek, és az útburkolaton irányhelyes kerékpársávok is helyet kapnak majd. Emellett pedig az Aranybulla sétánynál autóbusz megállóhelyeket és gyalogos átkelőhelyeket is kialakítanak a szakemberek. Ez az óriási beruházás pedig most újabb üteméhez érkezett, amelynek folyamán kettől várhatóan augusztus 28-áig teljes útzárat vezetnek be a Zsolnai út és az Aranybulla sétány közötti szakaszon. Itt bontják az útpályát, emellett járda, szegély és pályaszerkezetépítés valósul majd meg. Ezen munkálatok idején a katasztrófavédelem és a mentők bejutása továbbra is biztosított lesz a területre, de a parkolás csak a környező utcákban lesz lehetséges az itt élők számára. A teljes útlezárás érinti a 24-es autóbuszjárat útvonalát is, ami csak a Zsolnai út, Nagyszombati utca autóbusz végállomásig közlekedik majd kettől, tehát kimaradnak a Zsolnai Nagyszombati utca B, valamint a Metaréna, Mána utca, Májva utca, Berkenye utca, Kamilla, Zsája, Kálmos utca és Zsurló utca megállók is. Az útzárat a Pozsonyi úton is, illetve a Fiskális úti körforgalomban történő belépés előtt is táblák jelzik majd a közlekedőknek. Legyen nagyon figyelmes, és tartsa észben ezt a változást, ami tehát augusztus 4-től lép majd életbe. Abban viszont nincs változás, hogy nálunk itt a Besten 024-ben tudja hallgatni a 90-es, 2000-es évek legjobb zenéit, mert hogy ezen időszak Best így gyűjtöttük önnek össze, és játsszuk 024-ben, megállás nélkül.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90,4 Best FM.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 101.8 és 90,4.
0: Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én a

101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, amely térségben a harmadfokú hőségriadó miatt további intézkedéseket is bevezettek, például Székesfehérváron. A hőség könnyebb elviselése érdekében például holnap és holnap után megnyílik a Városháza temperált díszterme, ahol mesefilmekkel várják az arra járó családokat. Emellett holnaptól a Csitári strand is ingyenessé válik hétköznaponként 17 és 20 óra között a fehérvári lapcímkártyával rendelkezők számára. Ez az intézkedés holnap lép életbe és egészen augusztus 14-ig tart, ennyi kiegészítéssel, hogy hétfőtől péntekig, tehát munkanapokon lehet erre a könnyebbségre számítani. Én pedig arra is kíváncsi lennék, hogy ön hogyan könnyíti meg ezeket a forró napokat, milyen praktikákat, milyen trükköket vett be annak érdekében, hogy egy kicsikét hűsöljön, miközben ugye próbálunk spórolni az energiával. Életünk legjobb zenéivel viszont egyáltalán nem kell spórolnunk, hiszen rengeteg van belőlük itt a tarsolyunkban, és megállás nélkül játsszuk önnek 024-ben, hogy bármikor a 90-es, 2000-es évek zenei hangulatában tudja érezni magát. A folytatásban például a Salt-N-Pepa slágerétől, ebben is a show.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: 5 óra van, úgyhogy ismét tartanunk kell egy inci-finci szünetet, hírezünk, időjárásozunk, de aztán jövök is vissza a folytatásban olyan jó kis dalokkal, mint a Tour de France. Az órát pedig Carlos Santana kezdi a hírek után.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Egy jó tanács, használjunk legalább 30-as fényvédőt, és 2 óránként kenjük újra. Élvezze a napsütést felelősen a Sundance-szel, keresse a DM üzleteiben és a DM online shopban.
0: Reklámot hallottak. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
3: Új ivóvízvételi pontokat alakítottak ki Székesfehérváron. Lakcímkártyával ingyen lehet fürödni a városi strandon. Nyáron is szükség van a véradókra. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Ideiglenes ivókutakat helyeztek ki Székesfehérváron a nagy hőség miatt. A földfeletti tűzcsapokra szerelt kutak a város 6 helyszínén biztosítanak ivóvizet, írja Fehérvíz ZRT közösségi oldala. Elérhetők a Béketéren, a vasútállomás buszkijáratánál, a Prohászka autókár és a Kassa Pistva utca találkozásánál, a Petőfi Sándor és a Kossuth Lajos utca kereszteződésénél, a Várkörút és a Vatai utca sarkán, a Brunswick óvodánál, valamint a Piac tér és a Liszt Ferenc utca találkozásánál. Ingyenes esti strandolást biztosít a fehérváriaknak a Csitári úszoda. Augusztus 3-a és 14-e között hétköznapokon késő délutántól a befogadó képesség erejéig Székesfehérvári lakcímkártyával és fényképes igazolvánnyal díjmentesen lehet belépni. Erről közösségi oldalán számolt be Cserpalkovics András. A polgármester azt írta, korábban a Velencei tó és a Balaton közelsége miatt nem volt szükség erre a lehetőségre, most azonban a tó nem jelent valódi alternatívát. A hőség riadó idején a szokásos intézkedéseket is megtették, valamint arra kérnek mindenkit, hogy a nagy melegben figyeljenek egymásra, különösen az idősekre és a gyermekekre. Nyáron különösen nagy szükség van a véradók segítségére. A szabadságolások és az utazások miatt ilyenkor kevesebben adnak vért, mikor a balesetek és a sürgős műtétek miatt nő a vérkészítmények iránti igény. A székesfehérvári területi vérellátóban a nyári időszakban is folyamatosan várják a donorokat, hogy biztosítani tudják a szükséges vérkészítményeket. Vért minden egészséges, 18. életévét betöltött, legalább 50 kg-os felnőtt adhat. A Magyar Vörös Kereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat közös országos kampánnyal ösztönzi a lakosságot a véradásra. Sávlezárás miatt torlódásra kell számítani az M7-es autópálya Pákos térségében. Az Útinform tájékoztatása szerint munkavégzés zajlik a Letenye felé vezető oldalon az 57-es kilométernél, ahol lezárták a külső sávot. A korlátozás miatt már a 42-es kilométertől szakaszos torlódás alakulhat ki, ezért az arra közlekedőknek hosszabb menetidővel érdemes számolniuk. Vasárnap kitart a kánikula, sok napsütésre számíthatunk. A délutáni órákban 37-39 Celsius fok várható, térségünkben pedig éjszaka is füllett marad a levegő, helyenként 25 fok alá sem csökken a hőmérséklet. A jövő hét első felében tovább fokozódik a kánikula, 40 fok közelébe emelkedhet a hőmérséklet. A nagy melegben lehetőség szerint kerüljük a tűző napot.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Így van, indul egy újabb fantasztikus zenei óra itt a 101.8 és 90.4-en, aztán 18 órától folytatódik majd a pörgés, csak már DJ Biki vezényletével indul majd a Best FM Night Shift, addig pedig itt lesz velünk Fatboy Slim és a Praise You, és Nagy Bogitól is a Várni rá című dal, az órát pedig Carlos Santana kezdi.
0: 101.8 és 90.4 Best FM.

101,9 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol Nagy Bogitól szólt a Várni rád az elmúlt percekben. Hát szerintem mi is legalább ennyire várunk egy kis enyhülésre, mert oké, hogy nyáron szeretjük a meleget, talán még a hőséget is, de ezt a forróságot és az idén megismert új fogalmat, a hőkupolákat, hát nem igazán. Úgyhogy várjuk a frissítő esőt, viszont amíg erre várakozunk, addig is figyelnünk kell arra, hogy tudatosan használjuk a vizet. Erre hívja fel a figyelmet a Fejér Víz ZRT, és ugyanis kánikulában akár 20-50%-kal is megnőhet a vízfogyasztás. Ilyenkor egy ember naponta 100-150 liter ivóvizet használ el. Nyilván nem ennyit iszik meg, ennyit használ el. Ennek előállítása és eljutatása viszont energiát és értékes erőforrásokat igényel. Annak érdekében, hogy a vízellátás biztosított legyen folyamatosan, a felelős vízhasználat is hozzájárul. Tehát mi magunk is tudunk segíteni abban, hogy megelőzzük az ellátási nehézségeket. Nem csak a Fejér Víz ZRT, de a Dunántúli Regionális Vízmű is arra kéri a Velencei tó környékén lakókat, hogy lehetőség szerint takarékoskodjanak az ivóvízzel. Így az otthoni medencék feltöltésekor engedjük a vizet lassabban, kisebb vízsugárral, hiszen a nagy mennyiségű, gyors vízvételezés megváltoztathatja a hálózat nyomás viszonyait, és felkavarhatja a csőfalakon lerakódott ártalmatlan üledékeket. Ennek hatására a víz átmenetileg sárgás, barnás vagy feketés színű lehet. Emellett kérik, hogy különösen a reggeli és esti csúcsfogyasztási időszakokban mellőzzük az automosást is, valamint a kertlocsolást is tartsuk észszerű keretek között. Az automata öntözőrendszereket pedig kapcsoljuk ki ideiglenesen. De ne csak a vízre figyeljünk oda, hanem próbáljunk kevesebb áramot is fogyasztani, csökkentve ezzel földünk terheit. Életünk legjobb zenének számát viszont szerencsére nem kell csökkentenünk, hiszen minél több van belőle, annál jobb, így vasárnap délután is. Úgyhogy a folytatásban már játszom is önnek a Fatboy Slim slágerét.

0: 101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol Sharam partizott az elmúlt percekben. Ez volt a Party All The Time. Aki viszont a bulizás helyett inkább az életmentésre fókuszálna és a tanulásra, őt várják holnap délután Székesfehérváron a mentőállomáson, ugyanis a nyári szünetben a Hősképzés Plus programmal készülnek a fiatalok számára a szakemberek, amelynek keretében megismerkedhetünk a mentők munkájával, kipróbálhatjuk az újraélesztést, és még az életmentő hivatás mindennapjaiba is bekukkanthatunk. Az Országos Mentőszolgálat kezdeményezése 2018-ban indult, amelynek keretében minden hónap első hétfőjén ingyenes oktatásokat tartanak országszerte, így Fehérvár megyében is. Ezt az alaphősképző programot egészítették ki a Hősképzés Plusztal, ami élményszerű pályorientációs elemekkel is bővült. Így holnap délután 2 órától várják a középiskolásokat és az egyetemistákat is, de főleg azokat, akiket érdekel az egészségügyi pálya, illetve az életmentés. A program végén gyakorlati képzés lesz majd, így a fiatalok megtanulhatják az újraélesztés helyes lépéseit, és kipróbálhatják az életmentő fogásokat is. Én egyébként pont a héten voltam egy ilyen oktatáson, rengeteget tanultam belőle, rengeteg hasznos infó hangzott el, mind a mellett, hogy hát már nem tegnapi a jogsim, így fel tudtam eleveníteni azokat az EU-s dolgokat, amiket annak idején tanultam, illetve új dolgokat is hallhattam, úgyhogy mindenféleképpen azt gondolom, hogy érdemes részt venni időnként egy ilyen oktatáson. A Hősképzés Pluszton való részvétel egyébként díjtalan, viszont előzetes jelentkezéshez kötött. Életünk legjobb zenéinek hallgatásához viszont semmi más nem kell tennie, csupán a 101,8-ra és a 90,4-re kell hangolnia, ahol a 90-es, 2000-es évek legjobb zenéit tudja hallgatni, így a folytatásban a repülők slágerét, a Tour de France.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,8 és 90,4 Best FM.

101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol Gágyzsos lágere után nekem mára már csak a búcsú pillanatai maradtak hátra, hiszen hamarosan lejár a műsoridőm, ez pedig azt jelenti, hogy el kell köszönnöm, mert érkezik DJ Biki, és indul vele a vasárnap esti Night Shift. Így most a Darabokra töltöd a Steven című dallal mára elköszönök, de holnap 3-kor újra jövök, remélem, hogy velem tölti majd a best délután. Az elmúlt mintegy 180 percben Nagy Detit hallott a további kellemes délután. Szép estét kívánok Önnek!

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Holnaptól a hőség miatt korlátozzák a vasúti teherszállítást. Takarékoskodjunk az energiával és a vízzel. Extra UV-sugárzásra készüljünk. Köszöntöm Önöket! A híreket Bányász Árpádtól hallják. Harmadfokú vízkorlátozást rendelhetnek el azokban a térségekben, ahol veszélybe kerülhet az ivóvíz ellátás. Magyar Péter miniszterelnök közölte a döntést, a védelmi munkacsoport hozta meg a tartós aszály és a Duna további apadása miatt. A korlátozás idején minden nem létfontosságú vízfelhasználást vissza kell fogni. A miniszterelnök ismét energia és víztakarékosságra szólított fel. Azt kérte, hogy a következő napokban ne locsoljanak, ne mossanak autót és ne töltsenek fel medencét ivóvízzel. Holnaptól a villamos energia fogyasztás csökkentése érdekében korlátozzák a vasúti teherszállítást. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte az intézkedés. A 17 és 22 óra közötti esti csúcsidőszakban lesz érvényben. A rendelkezés nem vonatkozik a nemzetgazdaság szempontjából kiemelten fontos alapellátást biztosító tehervonatokra, például az erőművek működéséhez szükséges szállítmányokra. Nagyon erős UVB-sugárzásra figyelmeztet a Hungaromet. Az előttünk álló napokban különösen a Dél-Dunántúlon lehet magas az UV-index, amely több helyen meghaladhatja a 7-es értéket. A szakemberek azt javasolják, hogy 11 és 15 óra között lehetőleg ne tartózkodjunk a tűző napon. Viseljünk vállat, takaró ruházatot és kalapot, valamint használjunk magas faktorszámú fényvédőkrémet. Az aktuális UV előrejelzés a Hungaromet honlapján követhető. Több mint 4 tonna kokaint semmisítettek meg Líbiában. Ez volt az ország történetének legnagyobb drogfogása, amint egy 100 milliárd forint értékű kábítószert elégették, a drogot egy rajtaütés során foglalták le korábban. Az ügyben egy szerb és egy kolumbiai spanyol állampolgárt őrizetbe vettek. A nyomozás ugyanakkor több magasrangú rendőrt is elért, a gyanú szerint segíthették a kokain szállítmány célba jutását, ezért ellenük is eljárás indult. A hírblokk végén essen pár szó arról, hogy milyen időjárásra számíthatunk az előttünk álló órákban. Általában derült lesz az ég, de éjszakon előfordulhatnak felhősebb körzetek is. Hajnalban a minimum hőmérséklet jellemzően 18 és 22 fok között alakul. Ennél alacsonyabb értékek a hidegre hajlamos helyeken fordulhatnak elő, míg a nagyobb városokban vízpartok közelében, illetve a magasabban fekvő helyeken melegebb lehet. A folytatásban napos időre van kilátás, kevés gomoly felhővel, a hőmérséklet a legmelegebb órákban 36 és 40 fok között alakul majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Hát nem tudom, hogy ezen a héten tudott-e készülni házilag olyan mennyiségű jég, ami elegendő volt ahhoz, hogy ezt a fajta hőhullámot kibírja az ember. Most már azért így vasárnap este 6 óra magasságában talán picikét kibírhatóbb a történet, de én abszolút meg tudom érteni, hogyha még mindenki dupla adag jégkockával vissza a koktélt a kertben, vagy egy kerthelységben, vagy valamelyik teraszon, ahol természetesen mi szólunk, és ahol mostantól 120 percen keresztül chill, lounge és deep house szól. 6-7 igen White Boy, 7-től DJ Németi, vasárnapi rezidensünk a lemezjátszók mögött. Indul a Night Shift.
3: Best FM, a legjobb zené.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
1: Korábbi Night Shift mixeket pedig a Mixcloud oldalainkon lehet megtalálni. Azért mondom, hogy oldalainkon, mert külön-külön vannak oda felregisztrálva a Night Shift lemezlovasok. Mixcloud.com/DJ Whiteboy. Hogyha valaki az én korábbi mixeimet szeretné újból meghallgatni, ezt keresse meg.

0: A legjobb zenék mixben. Ez a Night Shift a Best FM-en.
1: Instagram, Facebook, Best FM Night Shift, hogyha csak ránk vagytok kíváncsiak, akik itt 6 és 8 óra között pörögetjük a lemezeket. Hogy az egész rádióval kapcsolatos hírek, infok érdekelnek, akkor pedig Best FM Rádió Magyarország Instán is, és Facebookon is. És hát persze Messengeren keresztül jöhetnek az üzenetek, kérdések, kérések, de van az infokuk, az bestfmbudapest.hu e-mail címünk is, ahova ugyanúgy írhatok nekünk, illetve SMS és Viber számunk, az pedig 0625 55 55 100.

0: Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: Hogyha kiürült a koktélos pohár, vagy valamiért gyorsan be kell rohanni, akkor most meg lehet tenni, de még egy órán keresztül, aki csak teheti, hallgasson minket a szabadban, nézze a naplementét, gyönyörködjön a panorámában, vagy csak úgy chillezzen a kertben. Mert hát chill lounge és deep house. Még egy órán keresztül vasárnapi rezidensünknek, DJ Németinek köszönhetően 7 és 8 között itt a Best FM-en.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Közös odafigyelést igényel a rendkívüli hőség. Másképp lesznek nyitva a NAV ügyfélszolgálatai. Lecserélhetik az öreg hév szerelvényeket. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. A rendkívüli hőség közös odafigyelést igényel, erre hívta fel a figyelmet Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. A tárcavezető szerint a következő napokban helyenként 40 fok is lehet, ezért fontos a rendszeres folyadékpótlás, lehetőleg vízzel, valamint a tűző nap és a megerőltető munka kerülése 11 és 15 óra között. Kiemelten figyelni kell az idősekre, a kisgyermekekre, a várandósokra és a krónikus betegekre. A miniszter emlékeztetett, gyermeket vagy állatot egyetlen percre sem szabad parkolóautóban hagyni. Újra teljes kapacitással működik a 100 halombattai Dunamenti erőmű G3-as blokkja. Magyar Péter miniszterelnök közölte, a gyors javításnak köszönhetően mindössze 3 nap után ismét termel az erőmű. A G3-as blokk üzembe helyezését egy műszaki hiba késleltette, de a sikeres ellenőrzések és próbaüzem után tegnap délután újraindult teljes kapacitással. A miniszterelnök megköszönte a javításban résztvevő szakemberek munkáját. Változik a NAV ügyfélszolgálatainak nyitvatartása a hőség miatt. Holnaptól szerdáig a klimatizált központi ügyfélszolgálatok a megszokott rendben fogadják az ügyfeleket. A légkondicionálás nélküli kirendeltségek viszont csak délig tartanak nyitva. Az adóhivatal közleményében kiemelte, az ügyintézés nem áll le. A legtöbb adóügy továbbra is gyorsan elintézhető a NAV ügyfélportálján. Telefonos segítséget a NAV infóvonala nyújt 8.30 és 16 óra között a 18-19-es telefonszámon. Közelebb került az 50 éves hév szerelvények cseréje, megalakult az Országos Közlekedés Szervező és a Magyar Vonatflotta ZRT. Így még idén kiírhatják az új hévek és 35 Intercity kocsik beszerzésére vonatkozó tendereket. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint az új szervezetek feladata az is, hogy összehangolják a vasúti és buszközlekedést, valamint egységes utastájékoztatási és tarifarendszert alakítsanak ki. Folytatódik a kánikula, hajnalban sem hűl le jelentősen a levegő, a részleteket azonnal mondom. Általában derült lesz az ég, de éjszakon előfordulhatnak felhősebb körzetek is. Hajnalban a minimum hőmérséklet jellemzően 18 és 22 fok között alakul. Ennél alacsonyabb értékek a hidegre hajlamos helyeken fordulhatnak elő, míg a nagyobb városokban vízpartok közelében, illetve a magasabban fekvő helyeken melegebb lehet. A folytatásban napos időre van kilátás, kevés gomoly felhővel, a hőmérséklet a legmelegebb órákban 36 és 40 fok között alakul majd.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Példátlan krízissel néz szembe az ország, hamarosan leáll a paksi atomerőmű, folyamatosan akcióznak a fogyasztóvédők, folytatódik a kánikula. Bányász Árpád vagyok a hírekkel. Az éjszaka vagy holnap leállhat a paksi atomerőmű utolsó még működő turbinája. Erről beszélt Magyar Péter miniszterelnök az RTL Házon kívül című műsorában. Elmondta, a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt márra virradó hajnalban az utolsó előtti turbinát is leállították, így az erőmű a korábbi 2000 megawatt helyett jelenleg mindössze 240 megawatt villamos energiát termel. A kormányfő szerint az ország példátlan krízissel néz szembe, amelyet az extrém hőség és a Duna rekord közeli apadása is súlyosbít. A nagy hőségben fokozottan figyeljünk a folyadékpótlásra, és kerüljük a tűzőnapot. Erre hívta fel a figyelmet az országos tiszti főorvos. Oroszi Beatrix azt javasolta, naponta legalább 2,5 liter vizet igyunk, fizikai munka vagy sport esetén pedig ennél is többet. A legnagyobb veszélyben az idősek, a krónikus betegek és a kisgyermekek vannak. Nekik lehetőleg hűvös helyen kell tartózkodniuk. Ha valaki rosszul lesz, vigyük árnyékba, adjunk neki vizet, és ha állapota nem javul, hívjunk meg. A tiszti főorvos arra kér mindenkit, hogy a hőségben figyeljünk egymásra is. Akcióban a fogyasztóvédelem. A nyári ellenőrzések alkalmával több hiányosságra is fényt derítettek. Az első hónapban csaknem 600 helyszínen vizsgálódtak, 94 hatósági eljárás indult, mondta a rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: A higiénikus kézmosás feltételei hiányoztak, illetve az előre elkészített ételek melegen tartását vagy újra melegítését nem megfelelően kezelték, fesztiválok és a nagyobb rendezvények esetén. A fagylaltozóknál kifejezetten a fogyasztói tájékoztatás volt hiányos, 15 vendéglátó egység működését ideglenesen fel kellett függeszteni, hiszen olyan higiéniai problémák merültek fel, amelyek már a fogyaszt egészségét is veszélyeztethették volna.
1: Horvátországban is tombol a hőség, a kánikulában több kilométeres torlódások alakultak ki az utakon tegnap. Az országban egyébként több térségben, például Fiume, Zágráb, Split és Dubrovnik környékére is vörös riasztást adtak ki a veszélyes hőség miatt. Általában derült lesz az ég, de éjszakon előfordulhatnak felhősebb körzetek is. Hajnalban a minimum hőmérséklet jellemzően 18 és 22 fok között alakul. Ennél alacsonyabb értékek a hidegre hajlamos helyeken fordulhatnak elő, míg a nagyobb városokban vízpartok közelében, illetve a magasabban fekvő helyeken melegebb lehet. A folytatásban napos időre van kilátás, kevés gomoly felhővel, a hőmérséklet a legmelegebb órákban 36 és 40 fok között alakul majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás vasárnap estét. Én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Egy szuper hétvége utolsó 4 órájával jöttem, ami meg van töltve persze a legjobb zenékkel, és így búcsúzunk ettől a 2 naptól. Nelly Furtado és Timbaland kezd, ez a Promises.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM. A

Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Kicsit komolyra fordítva a szót, ma megjártam az autópályákat, és hát persze, hogy volt dugó fennakadás mindenhol. Én mondjuk hála az égnek nem bort iszok és vizet prédikálok, tehát én tényleg felkészülök üzemanyaggal, itallal, vízzel, mindennel az útra, és hála az égnek kellett is, mert egy olyan jó másfél órát álltam az M1-esen. Jaj, de jó volt ez nekem. Na mindegy, úgyhogy bármerre mentek az országban, főleg, hogyha vízpartok felé mondjuk az elkövetkezendő napokban, mert mondjuk Szabin vagytok, és jó nektek, akkor nagyon, de nagyon tessék odafigyelni. GPS, kocsi, üzemanyag, ital, és a többi. Na meg a legjobb zenék persze, most például jön nálunk a Hanson, ez a...

Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. A következő úriember előadónk egyszer olyan jó fej volt, hogy teljesen látatlanban egy nagyon szomorkodó pincérnek egy akkora csekket adott, hogy az majdnem elájult, és körülbelül a fél házhitelét kifizette vele. Ő nem más, mint George Michael. Jön a Flow, Let's Go to the City. Like no other. Flawless.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, vannak olyan emberek, akik elképesztő tehetségesek, és ez a tehetség el is éri majd azt a sikert, amit megírt nekik a sors, viszont ők ezt rohadtul, de tényleg nagyon, de nagyon nem szeretik. Ilyen például Kellis is, aki azt mondja, hogy sokkal jobban el van a házában, főz és el van a gyerekekkel, mint hogy koncertezzen és turnézzon. És valamilyen szinten meg is értem. Jön tőle a Trick Me!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Fokozódik a hőség, rendkívüli egyeztetés lesz holnap a Sándor palotában. Összeütközött két tűzoltó helikopter Görögországban. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Kritikus napok előtt áll az ország, erről beszélt Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő szerint az extrém hőség és a paksi atomerőmű leállása miatt a következő napokban különösen nagy terhelés éri a villamos energiarendszert. Arra kér mindenkit, hogy fokozottan figyeljen az idősekre, a gyermekekre és a betegekre, valamint lehetőség szerint 17 és 22 óra között, különösen este 6 és 9 között csökkentse vagy halassza későbbre az áramfogyasztást. Ez segítheti a rendszer biztonságos működését a hőség idején. Holnap délelőtt rendkívüli egyeztetést tartanak a Sándor palotában a hőséghelyzet miatt. Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke, a köztársasági elnök feladat és hatás körében eljárva sürgős tájékoztatást kért Magyar Péter miniszterelnöktől a kormány eddigi és tervezett intézkedéseiről. A házelnök az egyeztetésre a parlamenti pártok frakció vezetőit is meghívta. Lefújta a rendőrség a jövő hétre tervezett sebességmérő akciót a hőség miatt. A gyorshajtók kerültek volna fókuszba augusztus első hetében, de a rendkívüli kánikula miatt nem tartják meg a razziát. Ugyanakkor felhívják a figyelmet arra, hogy a hőségben nő a reakcióidő, csökkenhet a figyelem, ezért a megszokottnál is körültekintőbben vezessenek. Csak kipihenten keljenek útra, gondoskodjanak a folyadékpótlásról és iktassanak be kisebb pihenőket útközben. Megkezdődtek az élőhelyvédelmi beavatkozások a Velencei tónál, kimélyítik a vizes területek közötti átjárókat, jelentette be az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László jelezte, 10 helyszínen kezdődnek munkálatok. Az a cél, hogy mélyítsék az összekötő csatornákat és átjárókat, eltávolítsák a felhalmozódott lágyiszapot, helyreállítsák a vízmozgást és a természetes élőhelyek közötti kapcsolatot. Két tűzoltó helikopter összeütközött a levegőben Görögországban, az Aténtól nyugatra pusztító erdőtüzek oltása közben. A balesetben két ember meghalt, ketten pedig megsérültek. A térségben napok óta több száz tűzoltó és számos légijármű küzd az erdőtüzek ellen, munkájukat az erős szél is jelentősen nehezíti. Csapadék továbbra sem várható, bár előfordulhatnak felhősebb körzetek. Hajnalban 18 és 22 fokot mérhetünk. A folytatásban napos időre van kilátás, kevés gomoly felhővel. A hőmérséklet a legmelegebb órákban 36 és 40 fok között alakul. Kedden sem változik Érdemben az időjárás, jobbára derült napos száraz idő várható. Délután akár 37 és 41 fok közötti értékeket is mérhetünk majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki 9 óra múlt pár perccel, úgyhogy én azt mondom, hogy húzzunk bele, mert igaz, már csak 3 óránk van hátra, viszont nagyon sok zenét le kell játszanom. Most például Eminem érkezik, és tőle az egyik ikonikus dala, ez a Lose Yourself. Ez a Night Shift.

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Hát a következő dalt szerintem erről a nyárról írták, hiszen a címe Cruel Summer, mondhatni úgy is, hogy kegyetlen nyár, és ez is egy kegyetlen nyár, hiszen ezek a hőkupolák, ezek szó szerint megkínozzák az embert. Én nyári gyerek vagyok, imádom a nyarat, attól függetlenül ez a 38-39-40 fok, néha-néha még nekem is sok. Ennyi, viszont ez van, ezt kell szeretni, és amikor hideg volt, akkor azt mondtam, hogy meleget akarok és nyarat, úgyhogy én befogom a számat. Jön az Ace of Base, Cruel Summer!

Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Egyszer egy ilyen stand-up comedy alkalmából észrevette a szem Kevin Hart, aki az előadó volt, hogy Tayo Cruz ott ül a nézőközönségben, és hát persze, hogy megtalálta, persze, hogy betalálta, és megkérte, hogy vegye le a kalapját. Nem kellett volna, hiszen az a kalap nem azért van rajta, mert hogy fázik a feje, hanem egy nagyon jó kiegészítő, mert nem látjuk, hogy milyen furcsa fejformája van. De Jesus Mária, jön a Troublemaker!

Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és bár vasárnap van, és már nem sokára 10 óra, attól függetlenül nincs megállás, és ehhez most hozok egy olyan dalt, ami mindenkit felpörget. Ez a Chicane és a Love on the Run. Tessék!

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, és 10 óra előtt hoztam egy igazi klasszikust, ami nem más, mint a Black Machine és a How G.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Hamarosan leállhat a paksi atomerőmű. Magyar férfit tartóztattak le reptéri drónozásért Horvátországban. Fokozódik a hőség. Köszöntöm Önöket! A híreket Bányász Árpádtól hallják. Várhatóan az éjszaka vagy hétfőn leáll a paksi atomerőmű utolsó még működő turbinája, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök az RTL házon kívül című műsorában. A kormányfő szerint az erőmű akár egy hónapig is kieshet a termelésből, a következő öt nap pedig különösen kritikus lesz. Egyelőre nem vezetnek be kötelező fogyasztáskorlátozást, de a lakosságot arra kérik, hogy holnaptól délután 5-től este 10-ig lehetőség szerint csökkentse az áram- és vízfogyasztás. Magyar Péter szerint csaknem 300 vállalat vállalt önkéntes fogyasztás csökkentést. Tovább súlyosbodik a migrációs válság a Marokkóval határos Ceutában. A spanyol hatóságok eddig több mint 70 holttestet emeltek ki a tengerből, az áldozatok úszva próbáltak eljutni spanyol területre. Az elmúlt napokban mintegy 50-60 ezer migráns jutott be jogellenesen Ceutába. A válság miatt kedden rendkívüli egyeztetést tartanak az uniós belügyminiszterek, 14. Leó pápa pedig békés és igazságos megoldást sürget. Drónnal bénították meg a splitti repülőteret, a gyanú szerint egy magyar férfi okozta a káoszt. Engedély nélkül reptette a drónt a kifutópálya közelében, ezért a reptér működését ideiglenesen fel kellett függeszteni. Az incidens miatt két járatot töröltek, több másik jelentős késéssel közlekedett. A horvát rendőrség őrizetbe vette a 36 éves magyar állampolgárt, és büntető eljárást indított ellene a légtér biztonságának veszélyeztetése miatt. 10 év után ismét Magyarországon lép fel Black Coffee. A Grammy-díjas dél-afrikai DJ és producer augusztus 14-én ad exkluzív koncertet Budapesten. Black Coffee az elmúlt évtizedben a nemzetközi elektronikus zenei élet egyik legismertebb alakjává vált. Fellépett a világ legnagyobb fesztiváljain, és első dél-afrikai DJ-ként önálló estel töltötte meg a New Yorki Madison Square Garden-t. A művész 2022-ben Grammy-díjat nyerte a legjobb elektronikus zenei albumkat. Csapadék továbbra sem várható, bár előfordulhatnak felhősebb körzetek. Hajnalban 18 és 22 fokot mérhetünk. A folytatásban napos időre van kilátás kevés gomoly felhővel. A hőmérséklet a legmelegebb órákban 36 és 40 fok között alakul. Kedden sem változik Érdemben az időjárás, jobbára derült napos száraz idő várható. Délután akár 37 és 41 fok közötti értékeket is mérhetünk majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: 10 óra után is Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás vasárnap estét vagy éjszakát. Kinek hogy tetszik, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Nincs megállás, nincs pihenés, hanem a legjobb zenék jönnek egymás után. Lesz itt Hooligans, En Vogue, de most segérkezik. Ez a Hey Sexy Lady.
0: Ez a Night Shift,

0: 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Nézd, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres poszt

Ezt a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és eljött az idő, hogy segítsek a névnapok kapcsán az embereknek. Vágjunk is bele, holnap Hermina névnapja van, viszont fel lehet még köszönteni az Ágostonokat, az Ágostokat, a Harmatokat, a Kendrákat, a Lindákat, a Nikodémiákat, és a biztonság kedvéért a Terézeket, na meg persze a Stefánokat, úgyhogy ha van ilyen nevű családtag vagy ismerős, ne habozz, holnap reggel az legyen az első dolgot, hogy felköszöntöd, és pont. És nekünk küldünk most egy nagyon jó dalt, ezt kérem szépen Coolio és a Too Hot.

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, és szeretném arra felhívni a figyelmet, hogy marad még ez a kánikula jó pár napig, úgyhogy valamilyen szinten legyünk egymásra belátással, és segítsünk egymásnak, na meg segítsünk az idősebbeknek, tehát hogyha mondjuk idősebb néni vagy bácsi, vagy éppen család van a szomszédban, akkor kérdezzük meg tőlük, hogy esetleg kellene nekik valami a boltból, vásároljunk be helyettük, és a többi, és a többi, és a többi. Na meg persze a kutyatartók, ne délbe vigyék le a kutyát, mert hát rommáig szerencsétleneknek a tappancsuk. Ennyi, én nem szóltam, pontosabban szóltam, tessék megfogadni, vagy azt csinálni vele, amit akarnak. Jön a Bass Team!

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, érkezik egy olyan úriember, aki egy zseni, mert hogy nagyon jól tudott pénzt csinálni, viszont abból a szempontból meg nagyon béna, hogy nagyon el is tudta herdálni a pénzét. Ő Ékon, aki megszedte magát a csengőhangóból, majd befektetett valami városépítésbe, amit teljesen bebukott. Na mindegy is, jön a Dangerous! Girl,

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, érkezik most Will Smith és a Vadi új vadnyugat zenéje, a Wild Wild West, és szerintem ő még azért mindig bánja valamilyen szinten, hogy nem fogadta el Neo szerepét a Matrixban. Tehát így járt, és ennyi. Na, akkor indítom.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás vasárnap éjszakát, most már 11 óra elmúlt, úgyhogy mondhatom, hogy éjszaka, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Aki még fenn van, az örülhet, hiszen nagyon jó zenék érkeznek ebben az órában is, nyitóként például a Coldplay, ez az Adventures of a Lifetime.
1: Ez a Night Shift,

0: a világ ellen.
1: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Na nézzük, hogy milyen idő vár ránk a holnapi nap folyamán. Hát ugyanolyan meleg, mint ma volt. Nem igaz, nem, mert hogy egy fokkal kevesebb lesz talán. Várjál, itt nem. 25 fokra ébredünk, 38 lesz napközben, és ugyanúgy rommá éget minket a nap. Úgyhogy tessék vigyázni, tessék felkészülni, és hogyha úgy van, akkor tessék élvezni. Pont ennyi. Mivel megyünk tovább? And people moving on up. Ennyi. Indul is.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a mesterséges intelligencia van, akinek segít, van, akinek nem, van, aki szereti, van, aki nem. Én például annyira nem, és nem csak én, hanem Sean Paul is így van vele, mert hogy szerinte a zenében elvésznek a tehetségek és a kreativitás, és azért valljuk be őszintén, hogy van benne valami. Úgyhogy most hozom azt az úriembert, aki a következő dalt a saját fejével szülte. Ez nem más, mint Sean Paul és a Get Busy.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, nem elfelejteni, van nekünk egy Facebook és egy Instagram oldalunk, ez a Best FM vagy Best FM Magyarország. Na ezeket az oldalakat kéne megkeresni, ezeket az oldalakat kéne végiggörgetni, lecsekkolni, és a többi, és a többi, és a többi. Nagyon szépen köszönjük előre is, és mivel megyünk tovább a folytatásban, kérem szépen jön a Compact Disco, ez a Feel the Rain.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, eljött a könnyes búcsú ideje. Köszönöm szépen, hogy együtt rádióztunk. Remélem, jól éreztétek magatokat, és remélem, hogy jövő héten újra találkozunk. Addig is mindenkinek minden jót, legyetek boldogok, és a többi, és a többi, és a többi. Én Big Fabi Tomi vagyok, a Biki. Jövő héten találkozunk. Addig is mindenkinek ciao, ciao, és persze ciao!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Vissza!
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
2: FM. 1975, we brought you an album with a song.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Dog Child. Big Rock.

0: dog show.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.